Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, anyák napjára készülnek az ellenőrök is, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
2: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban a revizorok. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. Eltörli a skót viszkire kivetett vámot az amerikai elnök. Donald Trump Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére hozta meg a döntést. A skót viszki szövetség februárban jelezte, hogy a vám miatt 15%-kal esett vissza az export az Egyesült Államokba. Harmadik Károly és Camilla királyné több napos állami látogatást tettek a tengeren túlon. Brit uralkodó 2007 óta nem járt az Egyesült Államokban. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik. A napokban éri el maximumát az Eta Aquaridák. A héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. Mindenütt csökken a felhőzet, a napsütés csak gomoly felhők zavarhatják, eső nem lesz, a szél viszont megélénkül, főleg keleten. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 1 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte derült, száraz idő lesz, csak néhol erősödik meg a szél, 20-25 fok várható vasárnap. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, hétfőre 23-28 fokot ígérnek, és sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még pár nap és itt az érettségi szezon. Kellene az eső a gabonának, országos szamóca ellenőrzés indul. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaszezon. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem a 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július esélyek között.
2: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talajállapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Országos és kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a piacok mellett az útmenti árusokra és ideiglenes pavilonokra is kiterjednek. Az ellenőrök az áru eredetét, minőségét és a higiéniai körülményeket is vizsgálják. Tavaly minden 12. tétellel volt probléma, és csaknem 3 millió forint bírságot szabtak ki. Erdőtűz miatt 3500 embert kellett evakuálni Olaszországban. Az eset Toszkánában történt egy Pisa és Lucca közötti településen. A tűz néhány napja lobbant fel, és egyre súlyosabb a helyzet. A lakosságot átmenetileg menedékhelyekké alakított tornatermekben helyezték el. A tűz megfékezésén tucatnyi mentő alakulat dolgozik. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Május 2. napján nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és együtt töltjük a következő 6 órát egészen délig, hiszen 10-től kezdődik majd a rádiókonyha, addig viszont nagyon

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént hallott Katy Perry énekesnőről időről időre, mondjuk általában inkább a magánéletével kapcsolatban repülnek fel pletykák, bár tavaly az idézőjeles űrutazását is kikezdték. Most viszont egy egészen különleges akcióval keltette fel az internetes követők figyelmét, ugyanis Rómában járt, amiben még nincs is semmi különleges, ellátogatott Róma egyik látványosságához, a Trevi kúthoz is. Aminél az a legenda járja, hogy ha egy pénzérmét dobunk a Trevi kútba, akkor biztosan visszatérünk még Róma városába. Van ám ennek folytatása is, mindjárt mondom, hogy mit jelent a két vagy a három érme. Viszont visszatérve Katy Perryhez, nem volt nála semmilyen pénzérme, úgyhogy fogta és a hitelkártyáját helyezte be a vízbe, nem dobta be, nem hajította bele, mint ahogy mondjuk egy apró pénzt beledobnánk, hanem csak úgy beleengedte, és mielőtt tovaúszott volna, gyorsan ki is horgázta. Hogy vajon ennek meg lesz így a hatása, azt egyelőre nem tudjuk. Viszont már is mondom, hogy mit jelent, ha két érmét dobunk a Trevi kútba. Ez ugyanis az olasz szerelem ígéretét hordozza. A három érme jelentéséről hamarosan mesélek majd a Retro Rádió hallgatóinak, de akkor folytassuk egy olasz vonatkozású, legalábbis olasz című dallal, Arrivederci Amore a Dolly Rollal a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént szóba jött már a Trévi kút, és azt is említettem, hogy van egy legenda, miszerint ha érmét dobunk bele, akkor visszatérünk Róma városába. De van ennek ám egy folytatása is. Miszerint, hogyha két érmét dobunk bele, akkor az az olasz szerelem ígéretét hordozza. És van három érmés verzió is, mert az már akár esküvőt is jelenthet. És így már akkor azt is megértjük, hogy honnan van az a hihetetlen mennyiségű összeg, amit évről évre kitakarítanak idézőjelben, meg ténylegesen a Trévi kútból, ami körülbelül másfél millió euró, vagyis olyan 600 millió forintról beszélünk. Ezt egyébként jótékony célra ajánlják, egy katolikus segélyszervezet kapja meg, és osztja szét aztán a rászorulók között. Viszont ugye már egy ideje azt is lehet tudni, hogy akkora volt a tömeg és a tolongás a Trévi kútnál, hogy bevezettek egy belépős rendszert, ami reggel 9 és este 10 között működik. 2 euróba kerül az, hogy oda mehessünk egészen a kút kávájához, a széléhez. A kút viszont a térről, a Piazza di Tréviről továbbra is ingyen megtekinthető. Kérdés, hogy mennyit látunk belőle, hogyha egyébként folyamatosan hatalmas a tömeg ott a kút kávájánál. Jó utazást kívánok, meg azt biztos, hogy jól rálátok arra, hogy milyen dalokkal folytatjuk majd. Hamarosan szól az Aerosmith is, de itt lesz most a Queen, az I Want to Break Free-vel a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Előszezoni menetrendre váltottak a vonatok. A virág és ajándékboltokban vizsgálódik a NAV. Napos idő lesz komoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
4: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
3: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban a revizorok. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Indul a balatoni szúnyoggyérítés, hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. Eltörli a skót viszkire kivetett vámot az amerikai elnök. Donald Trump Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére hozta meg a döntést. A skót viszki szövetség februárban jelezte, hogy a vám miatt 15%-kal esett vissza az export az Egyesült Államokba. Harmadik Károly és Camilla királyné több napos állami látogatást tettek a tengeren túlon. Brit uralkodó 2007 óta nem járt az Egyesült Államokban. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik. A napokban éri el maximumát az Eta Aquaridák. A héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal, a jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz, hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a korai órán, 6:45-kor, Vágó Piros vagyok, ugye Leirer Timi szabadságon van. A korán kelők még most várjanak egy picit azzal, ha nem muszáj, hogy kiinduljanak a kertbe, vagy elinduljanak. Igen, hideg van, bár annyira nincs hideg talán, mint tegnap. Hallottam, ahogy Dénes Tamás kollégám mesélt róla, hogy mennyire hideg volt tegnap reggel. -4 fokkal találkozott valahol Inács környékén. És bizony meg is dőlt a hidegrekord a tegnapi napon. Egy 1944-es hidegrekord merült a Feledés homályába. Nyíltason ugyanis 5,3 fokot mértek mínuszban a tegnapi reggel folyamán. Ma már talán nem volt rekordokat döntögető a hideg, és szép lassan el is kezdődött egyébként a melegedés. Egészen kellemes időjárásban lesz majd részünk, mesélek majd később, de jöjjön most az Armageddon betétdal az Aerosmith-szal, I Don't Wanna Miss a Thing, itt a Retro Rádióban. I could stay awake just to hear.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, megvan már a következő órai menetrendünk zenében mindenképpen. Bryan Adams-et is meghallgatjuk majd. És jöjjön a Backstreet Boys, a We've Got To Go In Annal. Változatos slágerekre készülhetnek tehát 7 óra után is a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Jogerős a választás eredménye, motoros mentőkkel erősít a sürgősségi ellátás, nyárra hangol a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat, ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. A kórházi fertőzések ellen küzd majd a Semmelweis rend, ennek megalakítását a leendő egészségügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak a hazai kórházakból, akik a betegbiztonság őrei lesznek, figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét. Hegedű Zsolt arról is írt, hogy az új kormány megalakulása után átfogó jelentés készül az egészségügyi intézmények helyzetéről. Szolgálatba álltak a motoros és kerékpáros mentők Budapesten és Pest vármegyében. A gyors beavatkozó egységek folyamatosan mozgásban vannak, így a mentés irányítás mindig a legközelebbi segítséget riasztja. A tapasztalatok szerint a motoros mentők havonta több száz esetben segítenek, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A gyorsabb kiérkezés akár percekkel is lerövidítheti az ellátás kezdetét, ami életet menthet. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fajzaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
9: Mindenütt csökken a felhőzet, a napsütés csak gomoly felhők zavarhatják, eső nem lesz, a szél viszont megélénkül, főleg keleten. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 1 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte derült, száraz idő lesz, csak néhol erősödik meg a szél, 20-25 fok várható vasárnap. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, hétfőre 23-28 fokot ígérnek, és sokat fog sütni a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden itt brit legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, nekem szokatlan időpontban, szombaton, reggel 7 óra után néhány perccel. Vágó Piros vagyok, egészen délig töltjük együtt az időnket, tartsanak velünk és a jobbnál jobb slágerekkel. A Dead or Alive-val indulok már én.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Rokkos lesz majd a folytatás is, mert hogy mindjárt a bikini szól majd a széles, tágas a térben. Sokan pedig hallhatták ezt a dalt tegnap a komáromi monostori erődben, ugyanis ott lépett föl a bikini együttes, és biztos, hogy szuper majális bulit tartottak, és talán ugye a hőmérséklet sem volt annyira cidri, mint mondjuk tegnap reggel, bár még azt mondom, hogy egy kabát, egy farmer kabát, egy bőrdzseki ilyenkor még elkél. Ha valakik lemaradtak volna a bikiniről tegnap Komáromban, akkor még ebben a hónapban bácott és Jófokon is látható lesz a banda, de nálunk hallható, ennél hála Istennek gyakrabban, úgyhogy jöjjön most a széles, tágas a tér a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szimpla majális, egyszerűen csak együttlét, vagy a holnapi anyák napja, de az biztos, hogy sokan tartanak valamilyen társas összejövetel, de az is lehet, hogy összekötik a kellemest a hasznossal, vagy a névnapot a szülinappal, és akkor ha már itt tartunk, én nagyon rossz vagyok egyébként a névnapokban, úgyhogy inkább elmondom, segítek más hallgatónknak, hogyha valaki esetleg szintúgy nem annyira van ott a névnapokban a szeren. Ma a Zsigmondok ünnepelnek, úgyhogy őket lehet köszönteni, és nekik kívánok én is nagyon boldog névnapot. A folytatásban a Retro Rádióban Bruce Springsteen szól mindjárt a Born in the USA slágerével.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hétfőn megkezdődik az érettségi időszak, kiadós esőt remélnek a gazdálkodók, szamóca ellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődnek az érettségig, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírás belikkel indul az idei vizsgaszezon. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
4: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelszintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
3: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talajállapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Országos és kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a piacok mellett az útmenti árusokra és ideiglenes pavilonokra is kiterjednek. Az ellenőrök az áru eredetét, minőségét és a higiéniai körülményeket is vizsgálják. Tavaly minden 12. tétellel volt probléma, és csak nem 3 millió forint bírságot szabtak ki. Erdőtűz miatt 3500 embert kellett evakuálni Olaszországban. Az eset Toszkánában történt egy Pisa és Lucca közötti településen. A tűz néhány napja lobbant fel, és egyre súlyosabb a helyzet. A lakosságot átmenetileg menedékhelyekké alakított tornatermekben helyezték el. A tűz megfékezésén tucatnyi mentő alakulat dolgozik. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk. Mindenütt csökken a felhőzet, a napsütés csak gomoly felhők zavarhatják, eső nem lesz, a szél viszont megélénkül, főleg keleten. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 1 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte derült, száraz idő lesz, csak néhol erősödik meg a szél, 20-25 fok várható vasárnap. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, hétfőre 23-28 fokot ígérnek, és sokat fog sütni a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Egészen délig töltjük majd együtt az időnket, hiszen 10-től amúgy is kezdődik a rádiókonyha, Leirer Timit pedig szabadságra engedtük, úgyhogy ezért vagyok hallható most ebben a korai időpontban. És mindenképp szerettem volna elmesélni hallgatóinknak a tegnapi csodás élményemet. Autóztam így Budapest környékén, Budakeszinél, és ahogy csodáltam a tájat, ahogy hirtelen minden kizöldült, a felhők is pamacsokban árnyékot vetett a tájra, gyönyörű volt, a városban pedig nagyon sok helyen láttam virágokat, mindenféle színű tulipán, tehát most még ugye tombol ez is. Szerencsére anyák napjára még az összes orgona sem virágzott el, úgyhogy már mondtam a gyereknek, hogy vasárnap anyák napja van. Nagyon szeretem a gyöngyvirágot és az orgonát, és mondta, hogy igen, nem felejtett el, gondolt rá. Minden esetre nagyon színes és illatos ez a május, ezért is talán az egyik kedvenc hónapom, hanem a kedvenc hónapom. Igen, azt hiszem, hogy megállapíthatom, hogy a kedvenc hónapom. És a kedvenc hónapomban most mindjárt folytatjuk majd ezen a második napon három R betűs csapattal, a Roxette-tel, a repülőkkel, és előbb a Rembrandt szól a jó barát.

0: Otthon minden idők legnagyobb slágerei.
1: Retro Rádió. Érkezem majd a következő óra slágereivel, például Shakirával és a Waka Waka-val. És a Baby Sisters egyik nagy slágerét is meghallgatjuk majd. Ettől zengett a 90-es évek, 2000-es évek eleje, Szeresd a testem, nem sokára ez is szól a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os cherry queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
6: Új stílus a Kiknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. A virág- és ajándékboltokban vizsgálódik a NAV. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
8: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
7: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban a revizorok. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. Eltörli a skót viszkire kivetett vámot az amerikai elnök. Donald Trump Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére hozta meg a döntést. A skót viszki szövetség februárban jelezte, hogy a vám miatt 15%-kal esett vissza az export az Egyesült Államokba. Harmadik Károly és Kamilla királyné több napos állami látogatást tettek a tengeren túlon. Brit uralkodó 2007 óta nem járt az Egyesült Államokban. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik. A napokban éri el maximumát az Eta Aquaridák. A héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. Mindenütt csökken a felhőzet, a napsütés csak gomoly felhők zavarhatják, eső nem lesz, a szél viszont megélénkül, főleg keleten. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 1 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte derült, száraz idő lesz, csak néhol erősödik meg a szél, 20-25 fok várható vasárnap. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, hétfőre 23-28 fokot ígérnek, és sokat fog sütni a nap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Üdv az új csatlakozóknak, jó reggelt kívánok a retro hallgatóknak. Vágó Piros vagyok, egészen délig töltjük ma együtt az időnket. Igen, Leire Timit elengedtük szabadságra. Mi pedig akkor a jobbnál jobb slágerekkel folytatjuk már is. Michael Jacksoné először a szó.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy böngésztem, hogy a mai napon kik ünneplik a születésnapjukat, egy különleges történetre bukkantam. Képzeljenek el egy ékszerboltot, egy nagyon menő ékszerboltot Kaliforniában, ahol egyszer csak csikorgó fékekkel megáll három rendőrautó, és pattannak ki belőle az egyenruhások, mert hogy a biztonsági őr szólt, hogy gyanús, bejött ide egy pasas, akinek parókája van, hamis bajsza, és ráadásul még műfogsort is visel, lehet, hogy ki akarja rabolni az ékszerüzletet. Na, a három autónyi rendőr rávetette magát erre az állítólagos betörőre, akiről végül is kiderült, hogy Michael Jackson az. Egyszerűen csak szeretett volna megszabadulni a fotósoktól, a rajongóktól, mindenkitől, és ezért áruhát öltött. Ezek szerint nem túl hitelesett, de legalább megpróbálta. Michael Jacksontól már hallhattunk dalt pont néhány számmal ezelőtt, a The Way You Make Me Feel pesdített föl bennünket rögtön 8 óra után. Aki most pesdít majd hamarosan bennünket, Shakira a Waka Waka-ban, érkezik Ricky Martin, és most a KFT-t halljuk Bál az Operában, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, és mindenképpen meg kell emlékeznünk a mai születésnaposok között David Beckhamre, vagyis bocsánat, most már Sir David Beckhamre, aki viszont a futball után egy teljesen más szakma felé váltott. Nagyon úgy tűnik, hogy élvezi a vidéki életmódot, sőt, mi több, masszívan ki is veszi a részét. Most már nem csak viccből pózol a csirkéivel, vagy éppenséggel sétál a kutyáival a birtokán, továbbra is méhészkedik, saját mézet állít elő, de ennél már tovább lépett. Abszolút főfoglalkozása lett szinte a kertészkedés, olyannyira, hogy nemrégen létrehoztak egy közös kertet a királyi alapítvánnyal. Ennek nagyköveteként közreműködött ugyanis David Beckham a Curious Garden tervezésében a 2026-os Chelsea virágkiállításra. Itt egyébként összefonódik valamelyest a focis karrierje az újjal, mert hogy 7 magas ágyást alakította ki a Messi száma után. De ha már erről a Chelsea virágkiállításról esik szó, akkor azt is el kell meséljük, hogy itt fogják bemutatni a Sir David Beckham rózsát. Egy fehér virágú, illatos, angol cserje rózsát, amit David Beckhamről neveztek el. Boldog 51. születésnapot kívánunk tehát David Beckhamnek, és már is egy varázslatos dallal folytatjuk. A Steve Miller Band szól hamarosan az Abracadabra-ban a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jogerőssé vált az országgyűlési választás eredménye. Nyárra hangol a fogyasztóvédelem, meleg napok jönnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria 2 jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat, ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. A kórházi fertőzések ellen küzd majd a Semmelweis rend, ennek megalakítását a leendő egészségügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak a hazai kórházakból, akik a betegbiztonság őrei lesznek, figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét. Hegedű Zsolt arról is írt, hogy az új kormány megalakulása után átfogó jelentés készül az egészségügyi intézmények helyzetéről. Szolgálatba álltak a motoros és kerékpáros mentők Budapesten és Pest vármegyében. A gyors beavatkozó egységek folyamatosan mozgásban vannak, így a mentés irányítás mindig a legközelebbi segítséget riasztja. A tapasztalatok szerint a motoros mentők havonta több száz esetben segítenek, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A gyorsabb kiérkezés akár percekkel is lerövidítheti az ellátás kezdetét, ami életet menthet. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonság és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént meséltem David Beckhamről, aki ugye ma ünnepli a születésnapját, de azt nem is mondtam, hogy saját zöldséges kertje is van, úgyhogy ha bármiből főz, akkor ott szüreteli le magának. A padlizsántól kezdve a paradicsomig minden megtalálható. Van üvegházuk, de van egy viktoriánus stílusú üvegházuk is a birtokon, amit viszont egy érdekes okból nem növénynevelésre használnak, hanem inkább egy ilyen exkluzív étkező helyszínként, egy szalon, ahol baráti összejöveteleket is tartanak. Egyébként meg tudom érteni, mert biztos, hogyha egy gyönyörű üvegházról van szó, akkor miért is ne lehetne más funkciót adni neki, és ha elég nagy a birtok, akkor miért ne lehetne oda valódi üvegházakat tényleg tele növényekkel felhúzni. Nem sokára mesélek majd arról is, hogy a rádiókonyhában mivel várom a hallgatóinkat. Most szót ejtek a slágereinkről. Az Exotic, illetve Enrique Iglesias és a Bailamos szól most a Retro Rádióban.

0: időnk legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Korábbi nagy kedvencek is szólnak majd a következő órában is, mint amilyen az Ace of Base Beautiful Life slágere. És lesznek újabb együttműködések is, mint amilyen a Papa Roach és Carrie Underwood közös felvétele. Ezzel tudom, hogy mindig örömet szerzek, úgyhogy bízom benne, hogy így 9 óra után is örülnek majd hallgatóink ennek. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem akkor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Még pár nap és itt az érettségi szezon. Szamóca ellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. Ezreket evakuáltak erdőtűz miatt Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaszezon. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
7: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e helyek között.
6: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talajállapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Országos és kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a piacok mellett az útmenti árusokra és ideiglenes pavilonokra is kiterjednek. Az ellenőrök az áru eredetét, minőségét és a higiéniai körülményeket is vizsgálják. Tavaly minden 12. tétellel volt probléma, és csak nem 3 millió forint bírságot szabtak ki. Erdőtűz miatt 3500 embert kellett evakuálni Olaszországban. Az eset Toszkánában történt egy Pisa és Lucca közötti településen. A tűz néhány napja lobbant fel, és egyre súlyosabb a helyzet. A lakosságot átmenetileg menedékhelyekké alakított tornatermekben helyezték el. A tűz megfékezésén tucatnyi mentő alakulat dolgozik. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most
5: Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra is elmúlt már ezen a szombat reggelen, van akinek már rég hasára süt a nap, van aki még csak most nyitogatja a szemét. Jó reggelt kívánok, Vágó Piros vagyok. Délig töltjük együtt az időnket, hiszen egy óra múlva kezdődik a rádiókonyha, most azonban még a szellemírtók betét.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Akárha nemrég ébredtek, akárha már órák óta talpon vannak, szerintem nagyon jól jött ez a Leave a Light On, a Papa Roach-sal és Carrie Underwood-dal itt a retro rádióban. Vágó Piros vagyok, és most már nincs egy óránk is, és kezdődik majd a rádió konyha, úgyhogy már is ejtek néhány szót ennek tartalmáról. Egyrészt spanyol ízekkel érkezik majd megint Beke Erika, illetve telefonálok neki Barcelonába, mert hogy ott él, és beszámol nekünk a most májusban aktuális spanyol finomságokról, illetve egy gyógyulás történetet is hozok hallgatóinknak, hiszen azt gondolom, hogy sosem lehet tudni, hogy melyik mondat az, ami betalál, ami segít nekünk mondjuk átlendülni egy nehezebb időszakon, vagy mondjuk egy információ, aminek a nyomán el tudunk indulni. Meg egyáltalán szükségünk van szerintem a sikertörténetekre, úgyhogy Turi Glóriát látom majd vendégül a rádiókonyhában. Ezekre lehet készülni. Addig azonban még jó néhány zeneszámot lejátszom, mindjárt szól az Ace of Base, most pedig Hevesi Tamást halljuk a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha már körbenéztünk David Beckham kertjében, akkor egy szép emléket idézek már is a nagymamámnak a badacsonyi kertjében. Nagyon szerettem lenni. Egyrészt egy ilyen tipikusan buja kert volt, nem ez a szépen gondosan rendre nyírt, ahol a hatalmas fenyőfák alatt mindig voltak óriási hortenzia bokrok, de azok mindig virágoztak. Oké, hogy szinte egész nyáron árnyékban voltak, és elég sok vizet is kaptak, mert pont ott volt a kút mellettük, de minden esetre azt tudom, hogy iszonyatosan nehéz manapság a hortenziát valahogy életben tartani, és megfelelő talajt biztosítani nekik. Mindjárt jövök majd egy tippel, hogy egy egyébként a háztartásokban egy nagyon gyakran előforduló alapanyag is tud segíteni, például abban, hogy kék hortenziánk legyen. De addig szóljon Chris Rea és a The Road to Hell a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt a Snap ad egy kis lendületet nekünk a The Power-rel ezen a szombat délelőttön, akár munkához, kerti munkához, grillezés előkészítéséhez, vagy bográcsozás előkészítéséhez, bármi ilyesmihez. Ígértem viszont egy tippet, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni a hortenziák dolgát, hogy szép kékek legyenek. Egész egyszerűen, hogyha a kávézaccot így finoman beledolgozzuk a földjükbe, így a tövek körül, az például sokat tud segíteni. De önmagában ugye nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen talajba kerül a hortenzia, nagyon nem mindegy, hogy milyen helyre, mennyire árnyékos, mennyi nedvesség jut neki. Mostanában ez a nagyon száraz, aszályos időjárás semmilyen más növényünknek sem kedvez, de a hortenziának sem, végképp nem. Emlékszem, hogy kollégám mutatott képet az Azori-szigetekről, pont ilyen május környékén jártak ott, és hogy az egész sziget tele hortenzia bokrokkal, amin akkora virág bugák vannak, mint egy felnőttnek a feje. Csodálatos. Úgyhogy a bakancs listámon az is ott van. A zenei listánkon viszont akkor, ahogy említettem, a Snap és a The Power szerepel most a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem búcsúzom hallgatóinktól, hiszen mindjárt kezdődik a rádiókonyha, és rögtön az első zeneszám majd Laura Brannigannel a Gloria lesz. Folytatom tehát hamarosan, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jogerős lett a választás eredménye, szolgálatba álltak a motoros mentők is, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat, ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. A kórházi fertőzések ellen küzd majd a Semmelweis rend. Ennek megalakítását a leendő egészségügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak a hazai kórházakból, akik a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét. Hegedű Zsolt arról is írt, hogy az új kormány megalakulása után átfogó jelentés készül az egészségügyi intézmények helyzetéről. Szolgálatba álltak a motoros és kerékpáros mentők Budapesten és Pest vármegyében. A gyors beavatkozó egységek folyamatosan mozgásban vannak, így a mentés irányítás mindig a legközelebbi segítséget riasztja. A tapasztalatok szerint a motoros mentők havonta több száz esetben segítenek, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A gyorsabb kiérkezés akár percekkel is lerövidítheti az ellátás kezdetét, ami életet menthet. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonság és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fajzaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
3: Napos, gomoly, felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Most már a szokott időben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 10 óra után néhány perccel, hiszen megkezdjük már is 2 órás gasztrokalandozásunkat, a rádiókonyhát. Vágó Piros vagyok, úgyhogy tartsanak velem még délig. Laura Brannigan Glóriájával kezdünk.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Micsoda egybeesés, mert hogy igazából a véletlen műve, hogy Laura Branigan Glóriájával kezdtünk, és a mai egyik vendégem szintén Glória, aki dicső győzelmet aratott egy betegség felett, de ahogy ő fogalmaz, nevezzük inkább feladatnak. Megoldott egy feladatot. Tóri Glóriával beszélgetek majd hamarosan, a Naturi alapító tulajdonosával, és megint egy gyógyulás történetet mutatok meg hallgatóinknak, amiből lehet ihletet meríteni, és amiből ők egyébként aztán egy vállalkozást építettek. Én mindig azt mondom, hogy sosem lehet tudni, hogy mikor ér bennünket egy olyan impulzus, mikor hallunk egy olyan történetet, ami segít a saját életünkben tovább lépni, tovább lendülni, egyszerűen csak lehet, hogy valamilyen információ morzsát kapunk, aminek a nyomán aztán addig keresünk, kutatunk, hogy mi is megoldást találunk a saját feladatainkra. Ezen kívül a magyar napsütés mellé spanyol napsütés is érkezik majd, egyenesen Barcelonából Beke Erikától. Mondjuk úgy, hogy most már rendszeresen hallhatják őt a rádió konyhában, a spanyol tudósítónk, aki megint majd érdekességeket hoz a spanyolok házatájáról. Tudom, hogy nagyon sokan jártak is mondjuk ebben a koratavaszi időben, de készülnek is mondjuk akár még a koranyári időben, vagy az is lehet, hogy majd a nyár végén Spanyolországba. Felidézzük az emlékeket, vagy kedvet csinálunk Beke Erikával. Ez lesz a mai két óra programja, a Tátrai Bendel és a Hajnali Széllel pedig kezdek már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hát magát a mosolyt és a spanyol napfényt hozza el nekünk, még telefonon keresztül is Beke Erika, aki Barcelonában van alapvetően a székhelye, de időről időre azért látogatást teszel itthon, és bár megfogadtuk, hogy legközelebb személyesen csinálunk beszélgetést, de azért elég szűkös az időd ilyenkor, mikor hazajössz, szóval megint telefonon, és köszöntelek nagyon sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Piros, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Annyi izgalmas ételük és szokásuk és ünnepük van a spanyoloknak májusban is és júniusban is, hogy ezekről érdemes lenne szót ejteni. Szerintem egyébként már csak azért is, mert hogy sokan szeretnek már akár az előszezonban utazni Spanyolországba. Én egyre többektől hallom, hogy ki ide, ki oda, kinek ez a régió, kinek amaz, hogy akkor egyre

0: elevenítsük fel, ha már jártak, de mondjuk régebben, vagy csináljunk kedvet nekik az ottani finomságokhoz, vagy hogy milyen fiesztákba tudnak belebotlani léptennyomon, ha Spanyolországba érkeznek.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a május, mint ahogy Magyarországon is, egy spanyol mentalitásra nagyon-nagyon fontos tény, hogy a tavasz a bőséget jelképezi, az újrakezdést, a megindulás időszakát, és már rögtön május közepén, aki esetleg Madridba szeretne menni, az egyből a védőszentjeinek az ünnepét fogja, ez a San Isidor ünnepén fog részt venni. Ez egy nagyon érdekes ételt képvisel, és ugye mivel rádiókonyháról van szó, egy picit hagy beszéljek az ételekről is. Úgy hívják ezt az ételt, hogy Galineas és Entre Rios. Ez egy belsőségekből, báránybélből és hashártyából készített ropogós falatok. Ezeket nyársra húzzák, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ugye most már jó idő van, még ebben az időszakban talán nem a 40 fokokat éljük meg, hanem ez a kellemes 20 és 30-32 fok közötti időszakról beszélünk. Ilyenkor mindenki kivonul az utcára, utcafesztiválok vannak. Ugye miről szólnak a spanyolok? Arról, hogy valamilyen indokot találjunk arra, hogy az utcára mehessünk és jól érezhessük magunkat. Ez az ételt úgy választják meg, hogy ott meg tudják csinálni, ugye az utcán el tudják készíteni. Hasonlóképpen ugyanúgy, mint nekünk Magyarországon, így van, pont ezt akartam mondani, és ehhez egy tortilla patatást adnak, nem tudom, hogy említettünk-e a másik műsorunkba, de önmagában véve ez egy félig főtt burgonya, lekarikázzák, és utána tojást vernek föl, és a tojást hozzákeverik a főtt burgonyához, és egy speciális sütő serpenyőben sütik meg először az egyik oldalát, majd átfordítják a gáztűzhelyen a másik oldalára, és akkor megszilárdul, akkor szépen, mint egy torta szeletet, vagy mint egy kis kockát kikockázzák. Ez az egyik fő jellegzetes ételük. Na ugye, mivel szeretik nagyon a desszerteket is, mi az, amit el tudnak készíteni az ilyen szabad helyeken? Itt minifánkokat készítenek. Semmi extra különbség a mi magyar fánkunkhoz képest, csak a méretében picit kisebbek, egy ilyen igazi kis falatkák. Igen, egészen kis falatkák, és ebből a Madridban, a madridi piacokon, vagy a madridi vásárokban négyfélét is tudnak kóstolni. Én azt mondom, hogy mindegyiket érdemes megkóstolni, még ha csak úgy is kezdjük, hogy sima. Van cukormázas, ezek nagyon szeretik az édeset az édessel, és van cukormázas, van kapcsókos, és van természetesen mandulás is, hiszen azért elég sokféle mandulát lehet itt kapni Spanyolországban, Madridban, mindenütt.
0: Jól bedobtál bennünket a mélyvízbe. Valóban egyébként a mandula az egyik nagyon kedvelt alapanyaguk, nagyon sok mindenben, ugye ott van, csak az orcsátára kell gondolni erről a tipikus jellegzetes mandula alapú italra. De folytatjuk mindjárt a beszélgetést Beke Erikával. További spanyol májusi különlegességek, mi az, ami ilyenkor ott is menő, amit érdemes megkóstolni. Lehet, hogy a fánkra még majd visszatérünk. A folytatásban pedig jöjjön Adél a Rolling in the Deep-el a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem a Rádió Konyha első órájában Becker Rika, most még telefonon, de előbb-utóbb majd megint sikerül talán összehoznunk egy stúdióbeli találkozást. Szóval Barcelonában van Erika éppen, és arról mesél, hogy a most májusban Spanyolországba látogatók milyen érdekes ízekkel találkozhatnak, mi az, amit érdemes keresni és megkóstolni. És mondjuk nem csak májusban, hanem lehet, hogy vannak olyan különlegességek is, amik egész évre vonatkoznak, de ott hagytuk abba, hogy négyféle ízű minifánk.
1: És hogyha már ezt megeszik, akkor mivel öblítsék le? Ugye mi ismerjük otthon Magyarországon a limonádét, de azért ezek mégiscsak spanyolok, és szeretik egy kicsit megfűszerezni, és elkészítik ezt a limonádá, madrilényát, ez egy bor alapú limonádé, nagyon sok gyümölcsel készítik, de a legfőbb gyümölcse hozzá az alma, és egy kicsit cukor azért még megdobják, hogy azért hasson is a kilóknak, tehát ez nem a fogyókúrás ország. De egyébként, csak hogy még hagy egészítsem ki, mivel én Katalónyában vagyok, azért májusban az itt nagyon híres, ugye az Eper fesztivál, itt minden az Eperről szól. Májusban elindul az Eper szezon, az igazi földi Eper fesztivál, és képzeld el, vagy képzeljék el a hallgatók, hogy minden étel mellé legyen ez sós, legyen ez édes, Eper hátán készítenek epret sós verzióban is, de készítenek édes verzióban is, úgyhogy ezt kínálják. A másik ilyen nagyon fontos és nagyon híres ételnek az időszaka, az pedig a méz. A méztermelők és a mézhez kapcsolódó összes olyan termék, ami a teljes széles palettában tudják kóstolni az emberek. Hasonló, ami nálunk ugye a piacokon, és hagy emeljek ki egy pár olyan mézet a hallgatóknak, amit amikor itt vannak, mindenképpen vegyenek, vagy kóstolják meg. Például vannak vulkáni mézek, képzeljétek el, vagy képzeljék el a hallgatók, Tenerife-ről származik ez a vulkáni méz, Tainasta úgy hívják, és ez egy kígyószisz növényből készített virágméz, extra finom. Ennek a virágának a porából készítik a méhek ugye a mézet, és ez egy extra különleges, mert ugye nem minden itt van vulkáni képződmény, és akkor így van, és akkor nem minden lehet ezt azért elkészíteni, és ez innen származik. De aztán Spanyolországból, méghozzá Közép-Spanyolországból származik, talán ezt azért a hallgatók jobban ismerik, Milde a la Alcarria, úgy hívják ezt a mézet, ez rozmarin virágból, levendulából, és képzeljétek el, kakukkfűből készítik. Ez egy olyan isteni, én ezt kávéba szoktam egyébként, megmondom őszintén, én a kávét nem cukorral, hanem mézzel iszom, és abba szoktam beletenni a kávéval, olyan finoman kiegészítik egymást, és kiemeli azokat az ízvilágokat, amit a levendula, otthon is készül már ugye levendulából, én úgy tudom, hogy rozmarinból is talán készül Magyarországon,
0: igen,
1: de kakukkfűből nem tudom, hogy mézet készítenek, azt tudom, hogy szirupokat igen, de hogy közvetlenül mézet igen, vagy nem, azt nem tudom, de hogy Közép-Spanyolországból az biztos, hogy innen származik.
0: Simán lehet, hogy lesz majd, aki jelentkezik hazánkból, hogy igen, mi készítünk mondjuk kakukkfűmézet, vagy akár valamilyen hasonló keverékmézet, de ugye azért ez tényleg nem olyan egyszerű. És mennyi jó hatást, hiszen ezeknek a gyógynövényeknek mind-mind a hatását, a plusz hatását is a méz mellett magába foglalja. Megyünk majd tovább, ha jól tudom, még van egy-két méz tipped is spanyolországi kóstolásra. Beszélgető partnerem Becker Rika, a most következő hölgy pedig Whitney Houston és az I Will Always Love You.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a beszélgető partnerem a rádió konyhában pedig Becker Erika, aki a spanyol ízeket hozza egy kicsit közelebb hozzánk, és éppen méz bemutatót tartottál, egy nagyon különleges méznél hagytuk abba, három fűszernövény virágaiból készül, rozmarin, levendula és kakukkfű, de ha jól tudom, van még méz tipped a hallgatóinknak.
1: Aztán van, ami a legismertebb, én szerintem itt Valencia és Murcia tartományból, ez a Milde Azahar. Ez szerintem Magyarországon is elképzelhető, hogy kapható, ugyanis ez a narancsnak és a citromvirágból készített legismertebb, különleges méz. És hagy említsek egyetlen egy olyat, amit még én sem kóstoltam, és ha most így felkeltettem saját magamba a figyelmet, hogy ezt meg kellene kóstolnom, avokádóból is készítenek mézet.
0: Hoppá!
1: Ugyanis ez Andalúziából és a Kanári-szigetekről származik, annak az avokádónak a virág porából készítik a méhek a mézet, és azt kell elképzelni róla, ez egy színtiszta, fekete szirup, enyhén gyümölcsös, és mégis van egy ilyen füstös behatású íze. Mondom, még ezt én se kóstoltam, úgyhogy szeretném, hogyha ide utaznak a kedves vendégek, akkor valahol megkeressék ezt az avokádó mézet, és kóstolják meg, és akár jelezzenek vissza, hogy mennyire íz lesz nekik, vagy mennyire nem.
0: Én visszakanyarodnék egy nagyon kicsit az eperhez, mert úgy elrohantunk az eper mellett, és értem, hogy nálunk is lesz majd, most már egyébként elindult, bár itt még szintén általában a hazánkba beutaztatott, tehát import eprekről van szó, de hogy majd nem sokára lesz már a sajátunk is. Azt mondtad, hogy sós ételeket is készítenek az eperből. Hogy akkor ezeket meséled, hogy mik ezek a sós ételek?
1: Igen, azt kell tudni, hogy azért a spanyolok nem bonyolítják túl az ételeiket, tehát bármilyen ételt készítenek, egyszerűen fölcsikkozzák, fölkockázzák, akár lepürésítik, akár mint egy ilyen textúra formájában hozzáteszik, mint egy pürét az ételekhez. Tehát, hogyha elkészítenek egy rosszombárányt például, ugye ahhoz is nagyon jó kiegészítőként, akármilyen párolt zöldséggel, és most bármilyenről beszélhet, hiszen majd pont a lóbabnak és a májusban a fehér aranynak, azaz a fehér spárgának lesz az időszaka, pont ebben az időszakban, tehát akár a lóbabbal kiegészítve, akár fehér spárgával kiegészítve, mint köretként, és akkor a ragújába beleteszik magát az eperet. Ugye sok esetben az eper, nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogyha borssal ízesíted, a bors sokkal jobban kiadja az aromáját az epernek, azt a fajta ízvilágát, ami azt a fajta azt az érzést kelti, hogy úristen, micsoda mélységei vannak egy epernek. Tehát bármilyen ételben bele tudják tenni, itt grillezni még nem láttam, rostoni még nem láttam, inkább mondom a főzött kategóriához teszik. Bármilyen húsihoz, bármilyen körethez, simán belevagdossák, mint hogyha egy zöldborsóval egészítenék ki, vagy egy spárgával, vagy bármivel.
0: Vagy ugye a kettő együtt is simán működik egy salátában, a spárga meg az eper. Esetleg egy pár szót majd még ejtsünk a salátákról is, hiszen Spanyolországban tényleg óriási választéka van a zöldségeknek, de mindjárt folytatom akkor Becker Erikával. Érkezzen az első emelete csak azért is szerelemmel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A beszélgető partnerem ebben az órában Beke Erika, a barcelonai Futballárium étterem egyik tulajdonosa, alapítója, aki Barcelonából jelentkezik és mesél nekünk a spanyol ízekről. Ha valaki járt már Spanyolországban, akkor azért jó, mert így rácsodálkozik, ráeszmél, hogy hú, tényleg emlékszem erre az ízre, ételre, bármire. Ha pedig valaki még nem, akkor lehet, hogy pont most csinálunk kedvet, hogy valamit megkóstoljon. Viszont az előbb ugye említetted, hogy például az epret is rakják salátába, és hogy ejtsünk már egy pár szót arról, hogy akkor milyen saláták vannak, vagy hogy bánnak ők a salátákkal?
1: Ugye azért is nem említettem a salátákat, mert ez itt alapkérdés, tehát nem étszak kérdése. Aha. Itt január 1-től december 31-ig bármikor bármilyen friss salátát esznek, nagyon nem viszik túlzásba. Rengetegféle alapsalátájuk van, a friss salátalevéltől a rukkolát kiegészítve az összes madárbegy salátán keresztül, tehát mindenféle salátájuk van, és ugye általában olívabogyót, akár a gránátalmának a magjait, tudod, a kis piros bogyós gyümölcsöt beleteszik, az eperrel ízesítik, sajtot tesznek hozzá, egy kis tardellát tesznek hozzá, tehát nagyon-nagyon sokféle variációja van, tehát nem tudok annyit elképzelni, amennyit ők ki tudnak találni, és amivel gazdagítják az étkezésüket.
0: És mondtad még nekem, hogy szeretnél mindenképp beszélni még egy-két különlegességről, ami kifejezetten így a májusi időszakra jellemző.
1: Hoztam neked még egyébként, vagy a hallgatóknak, bocsánat, három olyan ételt, amit nagyon-nagyon friss, és azt gondolom, hogy ez a május legkiemeltebb két alapanyaga. Az egyik a zsengellóbab. Egyik az, amik a legtradicionálisabb ismerete itt egész Spanyolországban, főleg azért Katalúnyában használják a véres hurkával készült lóbabot, ugye ezt a putifara negra, úgy hívják a véres hurkát, de azért a lóbabot ugye elkészítik, hogy egy alapot készít. Ez egy tálétel egyébként, a lóbabot lepárolják véres hurkával, úgy jó minőségű szalonna alapot készítenek hozzá, és egyébként megízesítik mentával. Nyugodtan, bátran kóstoljuk meg, maximum először utoljára is soha többet ízvilággal távozunk, de próbálják meg a kedves hallgatók. Ami egyébként a magyar gyomornak, én úgy gondolom, hogy ízesebb, és sokkal hamarabb bejön, ez a habas con jamón, ez a lóbab zöldborsóval, serrano sonkával és egy budjantott tojással van elkészítve. Azért ezt mi a mi konyhánk ízvilágához képest ezt nagyon fogják szeretni. Tehát habas con jamón, úgy hívják ezt a lóbabos ételt.
0: Rá is kerestem, egyébként időközben alig kell hozzá valami. Jó, nyilván ezt a lóbabot kell beszerezzük, és ugye frissen, de lehet, hogy jó néhány kertben megbújik, mert egyébként azon a mediterrán területen ez dívik. Én pont szilveszterkor ugye Olaszországban ezt a szárított, sütött verzióját ilyen chipsgyanánt kóstoltam. Na de még egy nagyon rövid időre vissza kell, hogy jöjjünk, hiszen azt mondtad, hogy van még egy étel típus javaslatod, úgyhogy Beke Erikával még folytatom a beszélgetést, most pedig Joker körének el nekünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vágó Piros vagyok, és ez pedig a Rádió Konyha, és mindig észlelem, hogy nagyon elszállt az idő. Beke Erika még itt van a vonalban, Barcelonából, ahol egyébként éttermet vezetnek kedves párjával, és spanyol különlegességekről mesél nekünk időről időre itt a Rádió Konyhában, és egy igazán májusi fogásról még mindenképp szeretnél szót ejteni. Erika, átadom a szót neked.
1: A másik olyan alapzöldség, ami itt májusban dívik, az pedig úgy hívják, hogy a májusi fehér arany, ez pedig a Navarrában leginkább ott termelik, a Rioja régióban, a Rioja borról sok hallgató azért tudja. Ezek a fehér spárgák, amit frissen szednek, nagyon zsenge, nyersen is eszik egyébként, minden formában el lehet készíteni. Én például most egy olyan receptet hoztam, amit csak egy kevés olívaolajjal, magát a nyerset, tehát nagyon friss és nagyon zsengét, olívaolajjal, házi majonézzel és saláta ecettel, ez lehet borsametszet, lehet bármilyen ecet, ezzel ízesítik. Ez is egy saláta, ugye az előbb említettük, hogy milyen széles a paletta, és mennyire ki lehet egészíteni egy-egy húsi sételt, vagy bármit. És mondom még egyszer, a legfontosabb Spanyolországban a május hónap, kikerülnek az emberek az utcára, nem mint hogyha addig előtte nagyon sokat a házakban lennének, de kikerülnek, a teraszok megnyílnak, és mindenki szépen kényelmesen italozik, és jól érti magát, és beszélgetnek, hogy egyébként teljenek az idők. Ez nem a gyors vacsorákról szól, vagy a gyors ebédekről, 3-4 órát is igénybe vesz egy-egy ilyen étkezés. Na nyilván nem a fogások száma miatt, hanem azért, mert ma nyilván az egyre ráérünk, így van, egyre ráérünk arra még.
0: Én azért bízom benne, hogy sok hallgatónk most ebben a 3 napban legalább valamelyik nap át tudja élni ezt az ráérünk arra még életérzést, vagy lehet, hogy ennek a beszélgetés kapcsán, ennek a kapcsán egy kicsit tudatosabban rákészülnek mondjuk a következő hetek valamelyikén, és akár spanyol napot tartanak, mert tudom, hogy sokan szoktak, hiszen nagyon sok minden azért elérhető már szerencsére itthon is. Beke Erikának köszönöm szépen ezt a beszélgetést, a tudósítást a spanyol konyháról. Folytatjuk hamarosan Turi Glóriával a Retro Rádió konyhájában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Szakmai egyeztetés lehet a szabad szülészorvos választásról. Vizsgadruk, közeleg az érettségi, sikeres mentés eljutott az Északi-tengerbe Timia Bálna. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A szabad szülészorvos választásról posztolt két leendő miniszter. Kapitány István, a gazdasági tárca várományosa azt írta, visszaadják a választás jogát a kismamáknak. Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter később közölte, csak a szakmai szervezetekkel közösen fognak döntést hozni a kérdésben. Az orvosi és szülésznői társaságokat, a betegjogi és női érdekvédelmi csoportokat említette. A Magyar Orvosi Kamara is reagált, mint írták, az intézkedés tüneti kezelés lenne, feszültségeket okozna szakmán belül, sérteni az esélyegyenlőséget és a hálapénz kockázata is megjelenne. A testület szerint a valódi megoldás az átláthatóság és a minőségbiztosítás fejlesztése lenne. Hétfőn kezdődik az érettségi, sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
5: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik. Legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
4: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak a revizorok a virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Eljutott az Északi-tengerbe Timia hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és ez még mindig a Rádió Konyha 2 órás gasztrokalandozásunk, amiből már csak 1 óra van hátra, de slágerek most is szólnak, majd Madonnától, az Eddától. Indulunk a Soft Cell-lel, már is szól a Tainted Love.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy magát Speedy Gonzálesnek tituláló hölgyül velem szemben egy örök mozgó, örök újító, örök ifjú, Turi Gloria, vagy Dr. Turi Gloria, Naturi Kft.-nek vagy a tulajdonosa, de egyben az alapítója is, az ötletgazdája. Kit köszöntök nagyon sok szeretettel. Szia, Gloria!
1: Szia, Piros! Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Első körben arra vagyok kíváncsi, hogy a doktor a neved előtt milyen doktorságra utal.
1: Úgy kezdődött az én pályafutásom, hogy mindig is szerettem az embereknek segíteni, gyógyítani, de azért az orvosi pálya, úgy éreztem, hogy a vér meg egyéb messze állt tőlem, és végül is kikötöttem a jogi egyetemen, mert ugye ott is pszichológiától kezdve egy csomó minden volt, úgyhogy én eredetileg jogász vagyok a szakmám szerint.
0: Most ez azért is érdekes, mert hogy itt ülünk úgy, hogy neked egy élő, természetes élelmiszereket előállító vállalkozásod van, ami viszont nagyon a saját történetedből indult, és itt nem tudom, mennyit szeretnél megosztani a hallgatókkal, vagy mennyit nem. 2008-ban, vagy hát gondolom már inkább előtte történt veled valami olyan, amitől te kerestél egy alternatív megoldást a problémáidra. Mennyit lehet ebből tudni?
1: Igen, volt idő, amikor majdnem azt mondom neked, hogy mindenkinek elmesélt. Aztán volt, amikor ezt teljesen megtagadtam, mert azt mondtam, hogy ezt a katasztrófa turizmust úgy mond, ezt hagyjuk, igen, tehát ne állandóan a problémákra helyezzük ki a hangsúlyt, hanem inkább a megoldásokra. És talán most szintetizálódott ez úgy bennem, hogy igen, mint ahogy te is kérdezted, érdemes róla beszélni, de nem úgy, hogy hú, úristen, milyen áldozat vagyok, hanem úgy, hogy minden az életünkben biztos, hogy a legjobbkor érkezik, bár mindig akkor ott abban a helyzetben.
0: Nem jó.
1: Ezt nem annak fogjuk értékelni. Én sem azt, amikor egy menedzser életet éltem, 3 gyerek anyukájaként, 12, 14 és 18 évesek voltak, rengeteget dolgoztam, rengeteget utaztam. Ugye nem kell mondanom, hogy az étkezés, a mozgás az azért nem egészen úgy volt az életemben, és ennek az lett a vége, hogy egyre jobban csak azt éreztem, hogy hatalmas fájdalmaim vannak. A jobb lábamat egyszerűen nem tudtam szinte mozgatni, és a jobb oldalon, a jobb petefészkemben egy daganat lett, de addigra én már nagyon nagy fájdalmakkal éltem, napi 6-7 kataflam volt a barátom, és akkor egyszer csak azt mondtam, mert volt olyan nap, hogy azért nagyon sokszor 400-600 kilométereket kellett vezetnem, és azt mondtam, hogy én most ön is közveszélyes vagyok, mert amikor jött egy ilyen áramütésszerű dolog a lábamba, akkor egyszerűen képzelően nem éreztem, hogy van lábam. És ugye a jobb lábbal nyomod a gázt meg a féket, mondtam, na és akkor itt azt mondtam a munkáltatómnak, hogy ne haragudjanak, egyszerűen én nagyon szeretek itt dolgozni, pénzpiacon dolgoztam, de hogy egyszerűen nem tudom tovább folytatni azt a munkát.
0: Felelősség teljesen,
1: igen. És akkor leálltam, én felmondtam a munkahelyemen, ott hagytam mindent, de hát ez egy család költségvetését azért elég jól megtépázza, illetve maga az a tudat is, hogy közölték velem, hogy tartós tejet már ne vegyek.
0: Hogy hogyan lehet innen tovább lépni, és hogy végül is téged mi vezetett aztán a gyógyulás útjára, ezzel is folytatjuk a beszélgetést Turi Glóriával, és mindenképpen kíváncsi vagyok, úgyhogy tartsanak velünk. Ebben az órában a vendégem a Naturi alapítója, most pedig a Hungária szól már is a Csók királlyal a rádiókonyhában.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mondtam már a hallgatóinknak, hogy szeretem a gyógyulás történeteket is, szeretem egyáltalán az inspiráló történeteket, úgyhogy most azt gondolom, hogy egy igen inspiráló vendégem van Turi Glória személyében, aki már odáig nagyjából elmesélted, hogy egy elég komoly betegséggel találtad szembe magad, amikor is azt mondták, hogy tartós tejet már ne vegyél, de ez volt lassan 20 éve, itt vagy, és hát kíváncsi vagyok, hogy akkor hogyan tudtál ebből kigyógyulni, kiketszmeregni egyáltalán, mi volt az első lépés?

0: lépésed a gyógyulás útján.
1: De ahogy mondtam neked, van egy ilyen szemléletem, hogy oké, van most itt egy, mondjuk úgy, hogy nagyon sokan problémának, én inkább feladatnak mondanám, akkor nézzük meg, hogy ez most itt mit ad nekem, mit tudok vele kezdeni.
0: Még... Ennyire tudatos voltál már akkor is? Vagy akkor azért elkezdted magad sajnálni először?
1: Egy kicsit igen, természetesen. Utólag könnyű róla beszélni, akkor amikor benne vagy, akkor azért ez nem volt ennyire vidámság és egyszerű, de aztán elkezdtem tanulni. Elkezdtem képezni magam, és emlékszem, mikor először azt mondták nekem, hogy Glória, a idézőjelbe téve, én már csak nem szeretem azt a szót, hogy betegség, de a köztudatban ez van, tehát amit kaptál, nevezzük betegségnek, ez olyan, mint egy ajándékdoboz. Hát meg kell, hogy mondjam, így elnyúlott a képem, és így gondolatban...
0: Köszi a szép vasdítot, de nyugodtan elhagyottátok van az egész ajándékot.
1: Igen, körülbelül. És akkor gondoltam magamban, hogy persze, ugye, ha te kaptad volna ezt az ajándékdobozt, és akkor ő is megerősített, hogy ő is kapott ilyen ajándékdobozt, de mit csinálsz vele? Hát mondom, figyelj, kicsomagolom, megnézem a tartalmát. Azt mondja, akkor nézzük meg. És akkor így elkezdtük nézni a dolgokat, hogy akkor még elkezdtem azzal foglalkozni, hogy miért jött ez az életembe. Ma már eljutottam odáig is, hogy nem a miérteket kell nézni, hanem a hogyan lépek tovább. Ahol vagyok, nem mutogathatok senki másra, se az, hogy nekem milyen gyerekkorom volt, se hogy az anyukám mit mondott, a tanárnéni, a tanárbácsi, a nem tudom kicsoda. Most én vagyok a felelős az életemben jelenlévő emberekért, történésekért, stb. Na ezt talán mondhatom neked, hogy az egyik legnehezebb dolog.
0: Most egy icipici más irányba csak kitekintek. Ugye ezen a héten halt meg Edith Éva Éger, és ha nem is feltétlenül így, ha nem is ezekkel a szavakkal, de gyakorlatilag ugyanezt mondta, hogy a döntés a mi kezünkben van. Hogy visszafele nézünk állandóan, és visszafele mutogatunk, vagy azt mondjuk, hogy jó, ez a csomagunk, ezzel kell tovább mennünk, mit tudunk belőle kihozni. De te hogy léptél aztán fizikálisan a gyógyulás útjára?
1: Ugye megismerkedtem az amerikai életmóddal, ezzel a Raw and Living Food-dal, a Hippokratész Intézetben, akinek a tanácsadója is vagyok, tehát egy amerikai képzést is elvégeztem. Átállítottam magam, ott volt egy nagyon-nagyon, amikor én ennyire nagyon rosszul voltam, akkor volt egy nagyon-nagyon komoly időszak, amikor nekem majdnem mindent ki kellett dobnom a
0: kamrából.
1: Mondjuk így a kamrából, igen, a saját részemre, és búzafüvet ittam reggel, utána volt a búzafüves beöntés, turmix, csak délelőtt zöld turmixot ihattam, délbe valamiféle könnyített leves, vagy akármi, délután megint zöld turmix, és ugyanígy a búzafű ivással, meg a beöntés is.
0: Hú, hát ezt még egyébként így hallgatni is, tényleg az ember elkerekedett szemmel hallgat. Turi Glória a vendégem, a Naturi alapítója, akik egyébként nyers, vegán édességeket és különböző krékereket, kekszeket, illetve fermentált zöldségeket állítanak elő. Hogyan lesz egy betegségből vállalkozás? Ezt a történetet hallgatjuk, de most jöjjön Madonna a Hang Up-pal a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Turi Glória beszélgető partnerem itt a Rádió Konyhában, és ugye már elmesélted, hogy nagyon komoly betegséggel néztél szembe, és elindultál a gyógyulás útján, de ugye többféle oldalról kellett megközelíteni a problémát, vagy a feladatot, és hogy melyik volt ennek a testi része, milyen volt a lelki része. Most éppen ott hagytuk abba, hogy buzafüvet ettél minden mennyiségben, és nem csak etted.
1: Ez egy nagyon kemény dolog volt, főleg eleinte, mert ugye a búzafő az két hatása van. Egyrészt feltölt, másrészt pedig kitakarítja a szervezetet elég komolyan. És nagyon oda kell figyelni, mert ugye nem elég, hogy a test tisztul, utána mondjuk így, hogy lelkileg is, tehát ugye feldobódik nagyon sok minden, amit mi eltároltunk, amik oda vezettek minket, ahol tartottunk, és hát ezeket mind meg kellett
0: dolgoznod.
1: Így van. Aha. Meg hát ugye én azt is kipróbáltam, hogy rengeteg böjtöt csináltam. Volt először rövid böjtöm, egynapos, háromnapos, aztán volt 24 napos, aztán volt ennél hosszabb böjtöm.
0: Egy picit én belekérdeznék abba, hogy ugye elindultál e felé a táplálkozási mód felé, és nálad ez hogy zajlott úgy, hogy egyébként akkor körbe voltál véve három fejlődésben lévő gyerekkel plusz egy férjel. Ezt most csak azért vagyok kíváncsi a gyakorlati oldalára. Egyrészt, hogy milyen lépésekkel, hogy először mondjuk a húst hagytad el, vagy tehát hogy mentél át ezen, meg hogy aztán ezt hogy tudtad egy családanyaként, egy funkcionáló családanyaként megvalósítani, mert biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között is akadnak jó néhányan, akik szeretnének, vagy kénytelenek változtatni, és nagyon nehéz. Egyrészt lehet, hogy nincs még támogató környezetük sem, de még ha megvan, még akkor is szerintem ezek akkora lépések, úgyhogy ezt egy picit magyarázd el.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy nagyon sokszor kapom ezt a kérdést, és köszönöm neked is, mert erről azt hiszem nem lehet eleget beszélni, hogy én azt látom, és az volt itt is, hogy egyrészt ugye volt egy ijegység, és fontos volt, hogy ki támogatott. Engem a párom, tehát Laci nagymértékben ott volt mellettem támogatott, illetve a gyerekek is azért belevonódtak ebbe, mert látták, hogy mi elkezdtünk növényi hajtásokat, csírákat készíteni, bekerült a búzafűprés és a többi. Tehát, és én ezt elkezdtem.
0: Tudták, hogy anyának célja van, meg akar gyógyulni, és ahhoz meg akkor nincs mese, segíteni kell őt.
1: Igen. Laci villamosmérnökként kitanult, hogy hogyan kell növényi hajtásokat nevelni, búzafüvet, hogyan kell, és a mai napig is ezzel foglalkozik, mert hogy fantasztikusan ért a növényekhez, és látod, ez is olyan dolog, hogy kiderülnek a másik emberek képességei, készségei.
0: Amiről hogy ő sem is tudott volna, és ha nincs a betegséged, lehet, hogy ez sem derült volna ki.
1: Igen, és hogy ő imádott a növényekkel, a mai napig is imád a növényekkel foglalkozni. Tehát a munkám során azt láttam, mert később rengetegen megkerestek itt tanácsadóként is, hogy hát Glória, te mit csináltál? És azt tudom mondani mindenkinek, hogy ne kételkedj. Nincsen. Tehát itt vagy 100% van, vagy nulla. Nincs 99, döntsd el. Életben szeretnél maradni. Te tudod, hogy te rendbe fogsz jönni. És pont ennyi. Nekem csak az volt, hogy élet.
0: Abszolút érzem a szavaidból ezt a maximális elhatározást. Az mindenképp kellett hozzá. Most már majd szép lassan eljutunk odáig is, hogy lett ebből vállalkozás, bár most már ugye elcsepegtettél információkat, hogy a férjed is bevonódott, de ugye akkor szép lassan megyünk tovább ezen az úton, de közben zenélünk. Jöjjön az Edda és az Elhagyom a várost a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Dr. Turi Glóriával beszélgetek a rádiókonyhában ebben az órában. Ugye azt mondtam hallgatóinknak, hogy egy gyógyulás történetet hozok, amiből aztán kinőtte magát egyébként egy családi vállalkozás is. Nyers, vegán, élő ételeket állítanak elő Glóriáék, süteményektől kezdve az aszalványokig, nagyon sok mindent, krékerekig. Beszéltünk már egy picit a családról is, hogy ugye három akkor fejlődésben lévő gyermek édesanyja voltál, amikor ugye ez a betegséggel való harc vagy feladat elkezdődött az életedben. Most már pedig az egyikőjük abszolút társad a vállalkozásban.
1: Szabolcs, aki a legidősebb fiú, ő ma ugye nagyon-nagyon aktívan itt van a cégben. A lányunk külföldön él, és a legkisebb fiú, aki hát legkisebb, már ő is 30 fölötti, ő pedig MB2-es focista. Tehát ő nagyon sokáig példa volt annak, hogy igenis, tehát kiskamaszkorától kezdte. Ugye viccesen szoktuk mondani, hogy eleinte volt az a gyerekeknek, vettünk ilyen termoszt, ami nem átlátszó volt, mert így nem látták a többiek, amikor vitték a zöld turmixot, tudod, hogy ne lássák,
0: hogy azért közösítik.
1: És akkor utána meg volt egy olyan időszak, amikor a többiek már, meg nem értettem egy időben a gyerekeknél, hogy miért kell egyre több szendvicset csinálnom, mert ugye finom volt a szendvics, tele volt növényi napraforgóval, mert ugye annak a magnézium tartalma, meg nagyon sok B-vitamin van benne, meg stb. És nem értettem, hogy miért nem elég neki kettő szendvics. Meg kiderült, hogy egyre több osztálytárs kért, mert sportosztályba járt, és egyre több osztálytársa kért, hogy figyelj, hozzál már nekem is ilyen szendvicset.
0: Hogy kezdődött aztán ebből, hogy végül is megélhetés lett belőle?
1: Hát úgy, hogy én eleinte elkezdtem, képzeld el, ilyen nyersvegán étel készítő tanfolyamokat tartani, mert hogy finom receptjeim voltak, stb. És mondták, hogy Glória, mutasd meg, én ilyen imádok tanítani, imádok előadásokat tartani, beszélni róla, és ilyen nagy hittel, lendülettel is tudok róluk beszélni, és minek? Hát mondtam, jó, oké, tartunk tanfolyamot. Igen, ám megtartottam nem tudom hány tanfolyamot, és utána mindig jöttek az emberek, mert mi egy nagyon speciális formában minden pénteken a saját otthonunkat kinyitottuk, képzeld el, annó.
0: Wow.
1: És eljöhettek hozzánk az emberek, kóstolhattak, megnézhették, kimehettek a kertbe, volt, hogy adtam ilyen kis kosarat, figyelj, szedd le, amilyen zöld turmixot szeretnél, akik már rendszeresen jártak hozzánk, tudták a járást, és mert hogy szeretne zöld turmixot, mert hát, hogy azt Laci nagyon finoman tudja csinálni, és a Laci sokkal jobb, mint a nem tudom ki, amit ő otthon csinál, és ezért várták a pénteket, hogy jöjjön. És akkor szóval ilyen nagyon jó közösség alakult ki, rengeteget beszélgettünk. Na, szóval, hogy így elkezdtem tartani ilyen tanfolyamokat, és akkor az volt, hogy péntekente jöttek vissza az emberek, hogy de Glória, a tiéd sokkal finomabb. De mondom, fél, megtanítottam, hogy á, tudod, meg izé, nincs időm, meg mindenféle. És akkor egyszerűen eljutottam oda, hogy elkezdtem engedélyek után nézni, hogy ezt hogyan lehet.
0: És azt tudom, hogy ez sem volt egyszerű, úgyhogy még erre mindenképp visszatérünk, hogy ezt elmeséld a rádiókonyha hallgatóinak. Turi Glória a beszélgető partnerem, akit semmi nem állít meg, és jöjjön a Queen a Don't Stop Me Now-val.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ezért szép lassan eljutottunk ebben a gyógyulás történetben odáig, hogy be akartad indítani a vállalkozást. A beszélgető partnerem dr. Turi Glória, a Naturi alapítója, társtulajdonosa, és amikor elkezdtél az asszalványokkal, a nyers vegán ételekkel foglalkozni, akkor ugye először workshopokat tartottál, de aztán szép lassan rájöttél, hogy hát valahogy meg kell adni ennek a céges formát és keretet, és tudom, hogy ez sem volt egyszerű.
1: Képzeld el, a hatóságok vakarták a fejüket, mert mentem oda, hogy hát akkor mi csírákkal, vagy ugye annó még csíráknak hívtuk őket, ugye már most kell csak növényi hajtásoknak hívni, meg élő kenyérrel, meg élő kekszekre. Néztek rám a hatóságnál, hogy hű, ennek a nőnek elmentek otthonról.
0: Hát meg, hogy nincs ilyen kategória, nem
1: igen.
0: is hallottak
1: na,
0: róla.
1: Várjál, de még azt se tudták, hogy hol keresik. Mondtam, jó, rendben van, mikor van a következő ügyfélfogadás, megbeszéltük 2 nap múlva, viszek be mintát, hogy egyáltalán el tudják képzelni, hogy mi az. És akkor mentem a kis dobozaimmal, kitettem az asztalra, fél csapat úgy odagyűlt, és akkor elkezdtünk számokat nézni, hogy mibe tudjuk betenni. Hát életem egyik nagy élménye volt az Apechnál is, amikor becsukott az ügyfélszolgálat, és ott maradtunk, vagy ottán hatan, hogy akkor megnézzük, hogy milyen teáborba tudjuk besorolni a tevékenységünket, mert egyszerűen figyeljetek, nem nagyon lehet mire ráhúzni. És elkezdtünk egy budapesti piacra is járni, talán mondhatom a Pancspiacot, és így nagyon sok ember megismert minket, és akkor azt mondtuk, hogy 2019-ben, hogy egyszerűen lépnünk kell, és egy KFT-t csináltunk, meg akkor lett egy élelmiszeripari üzemünk Pécsett, amit azóta is fejlesztünk, most jelen pillanatban 300 négyzetméteren, de lassan ott tartunk, hogy ezt is kinőttük, igen.
0: Mert hát közben folyamatosan fejlődtök, akár új termékeket készítetek, vagy új eljárásokat alkalmaztok, ha jól tudom.
1: Például a fermentálás is, amit én még már nagyon régóta csináltam, fermentáltam, nekünk az üzemi életünkben, mégis képzeld el, a pandémia hozta be. Annyi megrendelésünk volt a süteményekből, meg az aszalt termékekből, hogy egyszerűen nem volt időnk rá, és akkor a pandémiánál, hogy ne kelljen elküldeni a dolgozókat, mondtam, hogy jó gyerekek, akkor itt most a lehetőség, és emlékszem az első napokban, hát most lehet, hogy ki fogtok nevetni minket, mi nevetve emlékezünk rá, hogy tudod, azzal a kis pucolóval, azzal
0: úristen.
1: Azzal ízértük a káposztát.
0: Nem volt hozzá gépetek,
1: nem
0: sem,
1: volt,
0: semmi.
1: Semmink nem volt. Ott voltak az emberek, és így mosolyogtunk, hogy jó, hát akkor próbáljuk ki. És akkor gyorsan megpróbáltam szerezni ilyen nagyobb kézi reszelőket, és akkor utána a következő fázis volt. Nagyon rövid idő alatt egy nagyobb gépet kellett beszereznem. De hát az az eleje az ilyen. Figyelj, ma már úgy gondolok vissza, hogy kiröhögöm magunkat, hogy ez úgy mégis, meg tudod már megint a fejembe, hogy megoldás. Mi a
0: persze,
1: megoldás?
0: Persze.
1: És abban a pillanatban így mentem tovább, hogy jó, akkor csináljuk.
0: Csináljuk bizony. Nagyon köszönöm, hogy elmesélted a történeteteket. A vége pedig kifejezetten mókás is lett. És nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a hallgatóinkkal. Dr. Turi Glóriát hallották itt a Retro Rádió konyhájában. Bízom benne, hogy inspiráló, sőt, biztos vagyok benne, hogy inspiráló történet volt. A rádiókonyha lassan a végéhez ér, úgyhogy én megköszönöm hallgatóink figyelmét. Jurásek Balázzsal tölthetik most már, ahogy szokott ez lenni, a délutánt. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, és hétfőn 10-kor jövök, és nagyon jó pihenést kívánok, meg persze jó étvágyat!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül, az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest, vagy bravostore.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Razzia lesz a jövő héten, a buszokat és teherautókat figyelik. Új országos környezetvédelmi hatóság jöhet, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, erről számolt be közösségi oldalán a leendő tárca vezető. Gajdos László közlése szerint az új szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. A hatóság feladata az lesz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi szabályok betartását és felügyelje a beruházások biztonságos működését. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
6: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
5: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, jó étvágyat az ebédhez. A legnagyobb kedvencekkel folytatjuk ezt az igen remek hosszú hétvégét, akár többször 8 óra pihenéssel jön a Ricse, itt lesz Ricky Martin és a végtelen történettel Limál.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Indián tánc Ákostól. Azért a május meg a napsütés meghozza az emberek jó kedvét. Az előbb, amikor kiszálltam a kocsiból, a járdán mellettem elment egy lány, szerintem nem látta, hogy ott vagyok. Rajtunk kívül nem nagyon volt mozgás az utcában, a fülében fülhallgató, és gyakorlatilag tánclépésben szélesen gesztikulálva ment végig. Látszott, hogy őt most az se érdekelné, hogy ki mit szól hozzá, de hát igaza is van, jó volt nézni, hogy még van, aki képes felszabadultan élvezni az élet apró örömeit. Szóval már így ebédidőben is lesznek táncos slágereink, miért is ne? A Bonnie M-től a Daddy Cool, és J-Lo-tól a Waiting for Tonight.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a kolumbiai szupersztár Juanes, aki a nyár közepén Veszprémben is ad koncertet, és az Adios Lepido meg a La Camisa Nera biztos, hogy lesznek, de van neki miből válogatni, és díjakból sincs hiány, eddig 4 Grammy-t és rekordszámú 26 latin Grammy-díjat gyűjtött be. Amúgy meg óriási bulikat csinál, mindig jókedvű, imádja a közönség, de hát milyen legyen egy vérbeli dél-amerikai fickó. Május 2-a van, Zsigmond napja, sok boldogságot az uraknak, köszöntők, üzenetek, SMS-ek jöhetnek a 0620-22-22-122-esre, de azt is megírhatják, hogy mivel telik a hosszú hétvége, hát ha kapunk még egy-két ötletet, aztán most jöjjenek a tegnapi névnaposok, a Fülöpök, azaz Filipek, Phil Collins és Phil Bailey, ez az Easy Lover.

0: mond.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió földre való a Konyha zenekartól. Kétségkívül vannak érdekes nevek, például emlékszem még a 90-es években a Szigeten láttam, hogy fel fog lépni a Feszes tégla, de a Konyha sem rossz. Amúgy igazuk van Szabó Benedekéknek, mert azt mondják, hogy szerintük a Konyha az a hely egy házi buliban vagy egy baráti találkozón, ahol a hajnali órákban jól megváltjuk a világot, mély és őszinte beszélgetések zajlanak, és ők pont ilyen közvetlen, emberi és érzelmes dalokat akartak írni. Sikerült is, ez tény. Óvatosan ma is az utakon, az erős forgalom miatt telítettek a sávok, az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, az M1-es, M7-es elválástól egészen Székesfehérvárig, a Velence és Pákosz közötti szakaszon, ha a forgalom terelésnél lassabb haladásra számítsanak. Az M35-ösön a Berettyó-Újfalu felé vezető oldalon a 28-as kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt a Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között a forgalmat le is terelik a pályáról. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Vigyázzanak magukra és egymásra, és ne csak guruljunk, hanem járjuk is az utat, bár az végül is autóval is lehet. Na meg így, ahogy a Dire Straits csinálja, ez a Walk of Life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, két külön-külön is igen karakteres hang, Mark Almond és Jim Pitney, és milyen jól szólnak együtt. Something's got a hole on my heart. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán a hosszú hétvégi válogatásba belefér a Moho Sapiens. Remélhetőleg ez angyalbőr nélkül is meg lesz még, aztán itt lesz a Cardigans-tól a Love Fool és Pink is. Már karakteres hangokról volt szó, ez a Who Knew?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Egy hét múlva lesz a parlament alakuló ülése. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Napról napra melegebb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a tiszta kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, melynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb két hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik. Az írásbelik a magyar nyelv és irodalommal, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyal kezdődnek. Ezt követi a matematika, történelem és az idegen nyelvek. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig csak nem 2500-an vizsgáznak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án, a középszintűek június 15-én kezdődnek. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még az ebédidő végét elcsípjük, és közben hallgatjuk a legnagyobb kedvenceket, a legnagyobb slágereket. Angyalbőrben a Moho Sapienstől, Lafula Cardigans-től és Mike Oldfield itt is van már. Ez a Moonlight Shadow.

más. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Horsi és Gangsta Zoli, ha lemegy a nap. Addig még rengeteg időnk van, a hosszú hétvége közepén járunk még csak. Bár pont az egyik ismerősem mondta, hogy reggel kimentek a gyerekekkel a majálisra, aztán ott szembesültek vele, hogy tegnap óta el is bontották a vurslit. Hát akkor még érthető lenne, ha május 1-e mondjuk szerdára esett volna, de így, hogy van zsinórban három nap, szerintem óriási öngól az ilyesmi. Nyilván nem mindenhol van ez így, például a Városligetben ma is lehet menni, de országszerte rengeteg helyütt nem csak a péntekre korlátozódnak a kikapcsolódási lehetőségek. Főleg, hogy ilyen szép napos tavaszi időnk lett mégiscsak. A borongósat meghagyjuk az angoloknak, meg is nézzük, hogy mi a helyzet a Baker Street-en, az Undercover-rel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Any One of Us, Garrett Gates-től jönnek és jöhetnek ma is az üzenetek a 0620-22-22-122-esre. Ildi írta, szia Balázs, szeretnék üzenni a férjecskémnek, Tibinek. Nagyon szeretem, és vigyázzon magára, mert ma is dolgozik. Pesten buszsofőr, szép napot kívánok mindenkinek. Hát igen, nincs mindenkinek hosszú hétvégéje, vagy lehet, hogy munkával még többnek tűnik, bár aki szereti azt, amit csinál, annak remélhetőleg nem szörnyű élmény az ilyesmi. Atesz azt írta, hogy már készül az anyák napjára is, igen, ne feledkezzünk meg róla, holnap lesz, de azért picit szomorú is, mert a kisöreg, hörcsöge, a bátor nevű csütörtök éjjel örökre lehúnyta a szemét, hát nagyon sajnálom, tudom, hogy mennyire hozzá tud nőni az emberhez még egy ilyen pici kis lény is. És itt egy újabb, szia, mi éppen most tartunk a Balcsira, és a páromnak üzenem, hogy nagyon szeretem. Vigyázzatok magatokra, mindjárt tüzetesebben is megnézzük a közlekedési helyzetet, de előbb jöjjön Sting, a New Yorkban kissé idegenül mozgó angol úriember. Englishman in New York.

0: annak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Alföldi gyerek, a tankcsapda házatáján mindig történik valami, tegnap emlékeztek meg róla, hogy 30 évvel ezelőtt 96. május 1-én jelent meg az Eleven, a zenekar első hivatalos koncertlemeze, ugye ez egy szójáték volt, egyrészt az Eleven mint élő, másrészt az Eleven mint 11, mert hát ennyi dal kapott rajta helyet, közben meg beindultak a bulik is, tegnap Komáromban zúztak egyet Lukácsék, jövő szombaton Zalaegerszeg kerül sorra. Még nézzük az utakat, nagyon erős a forgalom, a Balaton felé sokan tartanak, az M1-es, M7-es elválástól Székesfehérvárig terítettek a sávok, a Velence és Pákos közötti szakaszon lassabb haladásra számítsanak, az M85-ösön a határ felé vezető oldalon Sopron térségében két autó ütközött, a 88-as kilométernél lezárták a külső sávot, az M35-ösön Berettyóújfalu felé a 28-as kilométernél még korábban borult fel egy kamion, a műszaki mentés miatt a Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között még mindig leterelik a forgalmat a pályáról. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Mi meg már most készülünk egy picit a szombat estére, a szombat esti lázra. Hadd legyen az is, a Bee Gees jön, ez a Stayin' Alive.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy csodálatos gitáros, pótolhatatlan Gary Moore és a Loner, a magányos. Az északír zseni április elején töltötte volna a 74-et, egészen hihetetlen, hogy már 15 éve nincs velünk, de a dallamai, a játéka nem vészel. Azért önök se töltsék magányosan a hétvégét, még van belőle bőven, kell egy kis társaság, és addig is itt vagyunk mi is egymásnak. Cserháti Zsuzsa is érkezik.
1: Egy lánc, egy kar.
0: És édesítünk egyet a Maroon 5-val. Csak egy csipetnyét, ez a Sugar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre nagyobb gondot okoz hazánkban a szárazság, a hétvégén nem várható eső, sok napsütésre és 25 fokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A Szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett eső, így az ország nagy részén teljesen kiszáradt a talaj felső rétege. A MAGOSZ főtitkára szerint ez főként a most vetett kukorica és a napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense szerint a szárazság miatt az Alföldön már egy ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétértőeket és több növényfajt, ezért szerinte vízzel kellene elárasztani több területet is. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
8: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy a gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
7: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfő már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ezt az órát is kiváló slágerekkel indítjuk. Ha már holnap anyák napja, akkor kerüljenek előtérbe a hölgyek, de nem csak anyai, hanem énekesnői minőségükben is. Itt lesz Cserháti Zsuzsa, Tina Turner és Annie Lennox a Unit Mix-el. Sweet Dreams!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha itt lennél velem a Republiktól. Jött egy ilyen üzenet is. Szia, Balázs, István vagyok Budapestről. Tegnap egy baráti társasággal voltunk a Tabán Fesztiválon. Nagyon jól éreztük magunkat. Szuper volt Bill kapitány és a Kártágó is. Üdv nektek. Köszi, István, hogy jöttetek, és örülök, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Nagyon-nagyon sokan voltunk. Jó is, hogy írtál, akartam is róla néhány szót ejteni. Volt szerencsém ugye műsorvezetőként közreműködni, és hát remek volt találkozni ezzel a sok-sok emberrel, nem csak a zenészekkel, meg a Kártágó és Deák Bill Gyuláék mellett ott voltak az első pesti rockák Ferenci Gyurival és a Mini Group, akik viszik tovább Török Ádám örökségét, igencsak méltó módon, azt kell mondjam. Ennél jobb zenés majálisozást el sem képzelhettünk volna magunknak, és az időjárás is kegyes volt hozzánk, úgyhogy minden rendben zajlott. Ha most valakinek kimaradt volna, akkor jöjjön el legközelebb, mert lesz legközelebb, abban egészen biztos vagyok. A mai délután is teljesen kellemesen, és persze sok-sok óriási slágerrel. Itt lesz a Holnap hajnalig a Neotontól, a Billie Jean Michael Jacksontól, és a 90-es évekből jön Snow, amikor még tényleg ritkaság számba ment, hogy egy fehér srác is reppeljen és azzal fusson be, pláne hogy kanadai. Ez az Informer.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Alcazar és a Crying at the Discotheque, a 2000-es évek elejének nagy dance slágere, melyben még a híres hollywoodi színész is felbukka, hiszen azt éneklik, hogy olyan nyakkendőt hordtál, mint Richard Gere. Bevallom, nem tudom Richard miért szokott, de biztos valami rendkívül elegánsat. Estére majd mi is kicsíphetjük magunkat kicsit, ha esetleg lesz valami olyan program, ahová illik és ahová érdemes. Öltözködési tanácsokat Rick Astley-től is lehetne kérni, mert ő is mindig nagyon fes. Persze a koncertek közben már van, hogy ingújra vetkőzik, vagy beül a dobszerkó mögé, és eldobolja az AC/DC-től a Highway to Hell-t, miközben el is énekli. Szokott ilyet is, óriási fazon, és idén nyáron ő is érkezik Magyarországra. Természetesen a saját slágereit is hozza, 2026-os aktualizált hangszerelésben, de a lényeg megmarad, ez a Together Forever.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Berecki Zoltán és az Ajándék. Valami aprósággal, figyelmességgel azért készüljünk a holnapi anyák napja alkalmából. Ez nem maradjon ki. Amiből viszont szeretnénk kimaradni, azok a közlekedési dugók, de hát most továbbra is erős a forgalom az M7-esen, még mindig sokan mennek a Balaton felé. Az M1-es, M7-es elválásától Székesfehérvárig, azon belül is a Velence és Spákosz közötti szakaszon a forgalom terelésben lassabb haladásra kell készülni. Ehhez könnyen lehet, hogy hozzátesz az is, hogy a Superbike világbajnokságot is most a hétvégén tartják. Balatonfőkajár térségében nagyon erős autós és gyalogos forgalom is van. Egészen vasárnap estig így is fog maradni, szóval csak türelmesen 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. Rockos lesz a válogatás a folytatásban, mert itt lesz a Five és az Everybody Get Up, ugye Joan Jett I Love Rock'n'Roll-jának feldolgozása, aztán hallgatjuk a Foreignert és Billy Idol-t is, ez a White Wedding.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Foreigner ma semmiképpen sem maradhatott ki, hiszen ma 76 éves a zseniális énekes Lou Gramm, és az I Want to Know What Love Is esetében a zenekar attól tartott, hogy ez a monumentális ballada majd nem passzol Gramm rockos hangjához, aztán tessék, szerintem élete egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, bár gyengét sosem adott ki a kezei közül. Isten éltesse még sokáig. Jönnek most a friss hírek, aztán forog tovább a film. Duettezik Whitney Houston és Enrique Iglesias, és itt lesz Dr. Alban is. Akármi is énekelhetjük, Sing Hallelujah!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük holnap, a hétvégén 25, hétfőn már 28 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel, a hazai termés egy harmadát pedig Békés vármegyében termesztik. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya, édesapa ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kispapa között.
3: Napos, száraz, kora nyári időt élvezhetünk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporokra sehol nem kell számítani, és csak néhol erősödhet meg a szél. A hétvégén 19-25 fok között alakul a hőmérséklet, ma éjszaka pedig 11-18 fok lesz majd. Hétfőn egy kicsit változik az időjárás, már lehetnek fátyol felhők az égen, de eső akkor sem várható, és melegszik a levegő, akár 28 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kedden is ilyen meleg lesz, de aznap több felhő lesz felettünk az égen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, folytatjuk is ezt a hamisítatlan tavaszi napos délutánt olyan slágerekkel, mint a film forog tovább az első emelettől. A Sing Hallelujah Dr. Albántól, és az esőre ugyan várni kell, de nálunk már hozza German Jackson és Piazzadora. When the rain begins to

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Bombon és a Holnaptól. Holnap szerencsére még mindig hétvége lesz, de Szolnoki Péteréknél lehet, hogy próbával telik majd a nap, mert két hét múlva szombaton jön a 30-as jubileumi koncert az arénában. Nagyon készülnek rá, az biztos. Ezek a kiemelt bulik előtti hetek mindig rendkívül izgalmasak és tele vannak várakozással. Ez alól három évtized rutinja sem mentesíti az embert. Ennél kicsit több van már a Soul Asylumban, akik a 80-as évek elején alakultak Minneapolisban, és az eredeti felállásból már csak Dave Pirner énekes gitáros van meg, mármint a zenekarban, de a mai napig aktívak, sőt, bő egy hónap múlva hozzánk igencsak közel a Nikkelsdorfi Novarokkon is játszanak, majd tényleg nem túl gyakori vendégek itt a térségben, szóval ez is egy lehetőség. A Grammy-díjas slágerüket meg természetesen ott is prezentálják a nagy érdeműnek, ez a Runaway Train.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bár Elvis Presley 1977-ben hunyt el, azért még mindig óriási hatása van, örökre egy ikon marad. Most áprilisban olyan hírek is felröppentek, hogy korábban sosem látott személyes naplók kerülhetnek elő a hagyatékából, ami lehet, hogy újabb vitákat szül a családtagok között, mert nekik nagyjából ugye a hobbiuk az egymással való pereskedés, viszont jó hírek is vannak. Most májusban Gracelandben, Elvis otthonában az American Spirit of Elvis Presley című kiállítás is megnyílik, amely a sztár hazafiságát és a hadseregben töltött éveit mutatja be, és bejelentették azokat a hologram koncerteket is, amelyek az Elvis Evolution címre vagy névre hallgatnak, és a mesterséges intelligencia segítségével hozzák majd vissza úgymond a királyt a színpadra Londonban, Las Vegasban és más világvárosokban. Ez már ugye nem a jövő, hiszen az ABBA kapcsán már készült ilyen, de jövőre a mi legendáink, az Illés együttes is megelevenedik majd ilyen formán. A Europe-nak szerencsére erre még nincs szüksége, mindenki él és virul, és rövidesen indul legsikeresebb lemezük, 40 éves jubileumi turnéja. Ez nem is lehet más, mint a Final Countdown.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fújja el a szél a Krisztáltól. Talán minket nem fog, de azért többfelé megélénkül. Holnap még inkább felerősödhet, de nem annyira, hogy különösebb gondot okozzon, és az biztos, hogy marad még a napos idő a hosszú hétvége fennmaradó részére is. Rengeteg üzenet érkezett, nézzük is sorba. Kedves Balázs, János atya vagyok Csolnokról. Szeretnék küldeni egy slágert mindenkinek, főleg a csolnoki testvéreknek. Jó pihenés, kikapcsolódást, és a dágiak sem maradjanak ki. Hát még véletlenül sem. Aztán szia, a páromnak szeretném üzenni, Busa Lászlónak, hogy nagyon szeretem. Most tartunk hazafelé, tyúkólat vettünk. Nagyon jó, akkor most már csak a kapirgálókat kell beszerezni, vagy lehet, hogy már meg is vannak otthon. Jani Varsányból, szia, mi is dolgozunk Laci kollégámmal, éppen komppal keltünk át a Dunán egy rakomány építési sittel, és lesz még egy kanyarunk, még jó, hogy nem tudok úszni. Jani, az a jó hírem, hogy általában aki komppal megy, annak nem is kell, de ha gondolod, egy mentőmellényt azért kanyaríts magadra a következő körben. Levi polgárról, a nagypapámnak szeretnék nagyon sok boldogságot kívánni 75. születésnapja alkalmából, erőben, egészségben, és további szép napot mindenkinek. Legyen akkor így, én is gratulálok, és még itt van Miklós üzenete, ha már az előbb szóba került Balaton főkajár, ahol most a hétvégén zajlik a Superbike világbajnokság, hát Miklós az ott dolgozó biztonságiaknak szeretne egy slágert. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, legyen akkor egy ilyen erős darab a folytatásban, a Survivor és az Eye of the Tiger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A blues nem csak egy zenei stílus, ezt 100%-ban át kell élni. Elena Milesnak tökéletesen sikerült. Ez volt a Black Velvet. Jönnek most a friss hírek, aztán irány a magas ég. Optimálisak a körülmények a felszálláshoz, és érkezik Lady Gaga is. A legnagyobb slágerek között szól a Bad Romance is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úticél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerre járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadruk.
4: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyenek egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
3: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt-Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szombat délutáni kínálatból nem fogytak ki a legnagyobb slágerek, ez nyilvánvalóan nem egy lehetséges forgatókönyv, úgyhogy jönnek is az R.E.M.-től, Korda Györgytől és Belinda Carlisle-tól a Földi Mennyország. A Heaven is a Place on Earth.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Kávéház, amit azért mégiscsak újra és újra kinyit nekünk Charlie. Még valamikor az év elején azt mondta, hogy nem vállal már olyan sok fellépést, évi 40-45-öt, hát azért ez nem kevés, rengeteg zenész, előadó örülne, ha összejönne legalább ennyi, úgyhogy Charlie munkabírásával úgy néz ki, egyáltalán nincs gond, de hát azt ő tudja pontosan, hogy mennyi az, ami neki komfortosan belefér, a közönség meg úgyis menni fog minden egyes alkalommal. Van, aki még délután is benevez egy kávéra, én már azt hiszem kihagyom, de a tempós lágereket még véletlenül sem, mert ugyan még odébb van az este, de már nem annyival, hogy ezeket hanyagolni lehetne. Lesz klasszik rock a P-mobillal, meg a Totóval, és a hangulat meg hangerő felelősünk legelébb is Jennifer Lopez lesz. Let's get loud!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Agera Félén a Black Eyed Peas-től. Jó sokat kellett várni arra, hogy megtörjön a jég. A 2017-es szakítás után tavaly decemberben találkoztak újra a zenekar tagok, és Fergie, a volt énekesnő, egy kedves ismerősük születésnapján futottak össze, és hát nagyon jól elbeszélgettek, mindenki pozitívan nyilatkozott. Fergie egészen konkrétan azt írta, hogy végre egy asztalhoz ülhettünk újra a testvéreimmel, és már be is indultak a találgatások, hogy akkor lesz-e most itt nagy újra egymásra találás, újra egyesülés. Olyan pletykák is felröppentek, hogy idén Rio de Janeiroban adhatnak egy közös koncertet, de hivatalosan ezt még nem erősítette meg egyik fél sem. Pedig hát az nagy durranás lenne. Mi meg megyünk tovább olyan slágerekkel, amik adnak még lendületet a szombat délutánnak. Ez is közéjük tartozik, az Opus és a Life is Life.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió nélküled az ismerős arcoktól. Nincs olyan ünnep vagy hosszú hétvége, hogy ne lenne a tévében néhány Bud Spencer, Terence Hill film, és ha van időm, bevallom, mindig leragadok előttük, pedig mindegyiket láttam kismilliószor, de ha megy a nyomás utána, vagy a kincs, ami nincs, akkor fix, hogy végignézem. Rengetegen vagyunk így vele, és a visszatérő mellékszereplőket is nagyon szeretjük. Az egyikükről ejtenék pár szót, mert a héten ünnepelte 92. születésnapját Riccardo Pizzuti. A név így lehet, hogy nem mond olyan sokat, de ő az a magas, őszhajú pali, akinek a mesterek szinte minden filmben kiverik a fogait. Amúgy Bud Spencer igaziból is kiütötte neki kettőt véletlenül, de Riccardo akkor sem haragudott. Képzett kaszkadőr, hihetetlen mutatványokra volt képes, és több mint 20 filmben bukkant fel a nagy páros karrierjében. Például ő volt Dr. Spider a nyomás utánában, de az És megint dühbe jövünk, az Ördög jobb és bal keze, vagy az Aranyeső lyukában is ott van a listán. Ebben az egyik főgonoszt, Colorado Slimet játszotta, akinek tudjuk, hogy a ruhája teljesen fekete, de az alsó gatyája nem. Pizzuti születésnapján maga Terence Hill is felköszöntötte, úgyhogy egy jó kis Spencer Hill slágerrel mi is megtesszük ezt. Aztán kedvet kapunk, és meg is nézzük a különben dübejövünket. Ez a June Buggy. Coming back.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ennek a Vangelis szerzeménynek eredetileg annyi volt a címe, hogy főcím, mert a zeneszerző sem gondolta volna, hogy ebből akár mondjuk úgy, hogy sláger lehet, pedig a legismertebb filmzenék közé tartozik, a Chariots of Fire a tűzszekerek elején csendült fel, aztán persze, amikor a rádiók elkezdték játszani, akkor ezen a címen futott már, és amik a folytatásban jönnek, azoknak is persze van konkrét címe, például Szerelemre születtem. Itt lesz Zoltán, Erika, aztán váltunk stílust, mert érkezik Oceana és a Cry Cry-jal, vagy éppen a Guns N' Roses. Bekopogtatunk a Mennyország kapuján, Axl Rose-ékkal, Knockin' on Heaven's Door.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék- és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézműves fizetési lehetőség biztosítását, de a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelően. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
5: Sűrítették a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap is óránként indulnak, ezt közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A hosszú hétvégén sétahajókkal is várják az utasokat, és gyakrabban fél óránként közlekedik a Szántódi Komp, amely egészen este 9-ig szállítja a járműveket. Napos, száraz, koranyári időt élvezhetünk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporokra sehol nem kell számítani, és csak néhol erősödhet meg a szél. A hétvégén 19-25 fok között alakul a hőmérséklet, ma éjszaka pedig 11-18 fok lesz majd. Hétfőn egy kicsit változik az időjárás, már lehetnek fátyol felhők az égen, de eső akkor sem várható, és melegszik a levegő, akár 28 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kedden is ilyen meleg lesz, de aznap több felhő lesz felettünk az égen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, változatosan megyünk tovább jó szokásunkhoz híven. Lesznek popslágerek, szerelemre születtem Zoltán Erikától, nagyívű rockballada, Knockin' on Heaven's Door a Guns-tól, és jó kis útravalók is. Buster Poindexter, Hit the Road Jack!

Klubrádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Régi nyár a Vénusztól. A fene se gondolta volna, hogy még május elején arról kell beszélni, hogy lesz-e a következő nap hajnalán fagy. Holnap elvileg már nem nagyon. Egyes fagyzugos helyeken azt írja a hivatalos tájékoztatás, hogy gyenge fagy még előfordulhat. Hát gondolom ez ilyen -1-2 fok. De az biztos, hogy szép lassan normalizálódik a helyzet. Most már csak egy kis csapadék kéne, sőt nem is kevés. Majd a hosszú hétvége után jöhetne is. Most meg jöjjenek a slágerek, meghallgatjuk, hogyan szólt Frenreis Károlyhoz a dédapja, és hogyan imponált a nőknek lóhátról. Itt lesz a Skorpió, aztán a mozgóképes vonalat erősítve csatlakozik Richard Sanderson minden idők egyik legjobb tini filmjéből, a Házi buliból. A divat ugyan azóta sokat változott, de a tizenévesek dolgai generációról generációra megismétlődnek, ebben nagy meglepetés nincs. És már szól is egy másik film, a Dangerous Minds, magyarul Veszélyes kölykök, című Michelle Pfeiffer mozi felejthetetlen slágere. Coolio és a Gangsters Paradise.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Coldplay és a Paradise. Chris Martinék óriási sikerrel vették az elmúlt éveket, hiszen a 2024-es Moon Music című albumuk tarolt a slágerlistákon, meg fizikai formában is nagyon sokat adtak el belőle, ami manapság óriási szó, és persze a streamingen is hihetetlen számokat hozott. Ez volt a csapat 10. stúdióalbuma, és még maximum 2-t várhatunk tőlük. Martin ugyanis bejelentette, hogy a 12 lemezes limitet komolyan gondolja, ezt azzal indokolta, hogy a kevesebb néha több, példaként említette a Beatles-t, meg érdekes módon a Harry Potter szériát, mert hogy az meg csak 7 könyvből áll, hát nem tudom, a Coldplay-t hogyan lehet összehasonlítani Potterrel, de ő úgy érzi, a zenekarban még ennyi van, még ennyi nagyon minőségi anyag van. Ő tudja, azért az a 12 nem is olyan kevés egyébként, a Technotronicnak összesen 3 nagy lemeze jött ki pályafutásuk során, igaz, az nem is volt túlságosan hosszú, mindösszesen 6 évet ölelt fel, legalábbis a legaktívabb korszakuk, ez meg a legnagyobb slágerük, Pump Up the Jam!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Zanzibár és az Új Napra Ébredt. Ez holnap is meg lesz, és mennyire remek, hogy még mindig hétvége lesz. Ezekhez a három naposokhoz könnyű hozzászokni. Elvira írt még üzenetet, sziasztok, a férjemet, Világi Balást szeretném köszönteni az egész család nevében 52. születésnapja alkalmából. Sok puszi neki, remélem örülni fog az ajándékának is, amit majd 6-kor adunk oda. Akkor megértem, hogy mi még miért nem tudhatjuk, hogy mi az, pedig nagyon kíváncsi lettem volna. Sok boldogságot kívánok én is. És szóljon még ez a sláger, ahogy Zsolti írta, a Zsiga bátyámnak névnapi kocintás is lesz. Halászlémek csak a mélyhűtöttből, mert egész hétvégén nem fogtunk semmit. Mindegy, azt is kifogtátok valamikor, és nincs olyan horgász, akinek mindig kapása van, és mindig ki is tudja húzni a halat. 0-6-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Lazítsunk egyet akkor a Laid Back-kel, ez a Baker Man.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, egy újabb klasszikus Cliff Richard és Some People. Én ezzel köszönöm meg mára a figyelmet, majd holnap anyák napján újra találkozunk, méghozzá délután 2-kor, mostantól viszont Tibi bácsié a terep 2 órán keresztül. A Bananarámával és a Venus-szal indul a 3 kívánság. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására. Lassan vége az influenza szezonnak. Holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
6: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
5: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Kora nyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a 3 kívánság

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, akkor induljon a műsoron. Sokan kérték, és csak ebbe a műsorba tudom önfeledten lejátszani. Következik a lemezlovas dala.

0: lemez lovas.
1: Na gyerekek, a lemez végéhez értünk, remélem mindenki jól érezte magát. Aki jól érezte magát, tapsoljon!

0: élet legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Orsi. Halló, kedves Orsi, akkor halljuk akkor a dalokat.
3: Az első egy Inaxis dal lenne.
2: Második
3: Illés.
2: Nagyon jó, és a harmadik
3: Nick Cave dal lenne.
2: Köszönjük, menjenek a dalok.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Annikó. Halló, kedves Annikó, halljuk akkor az együtteseket, előadókat. Első
3: Metallica számot.
2: Második
3: egy Dire Straits számot.
2: Harmadik
3: Balázs Fecó számot.
2: Köszönjük szépen, Annikó, továbbra is hallgasd a Retro Rádióba a Retro 3 kívánságot.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Betty. Háló, kedves Betty, jöjjenek akkor a kívánságok. Első.
3: Az első az Ági barátnőmnek a Happy Gang.
2: Második.
3: Én a barátaimnak és a családtagoknak egy YouTube számot szeretnék kérni.
2: Harmadik.
3: Saját magamnak szeretnék kérni Janet Jackson számot.
2: Köszönöm szépen!

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legjobb.

lépsz a szív elszorul, mit biztosnak hittem eddig, most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Melinda. Halló, itt van Melinda.
3: Igen, itt vagyok, szép napot Tibi bácsi. A Modern Talkingot szeretnék, egy Ergót és egy George Michael-t.
2: Köszönjük szépen Melinda, hallgassuk a dalokat.

Kedves hallgatóink, továbbra is SMS-en lehet kérni a mi műsorunktól, így jobban mi is meg tudjuk keresni, amit kérnek, tehát gyakorlatilag mindenkire sor kerül. Most akkor egy olyan előadó következik, hogy nagyon sokan kértek, egy zenekar, egy csapat, egy örökzöld, a következzék a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest, vagy bravostore.hu.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük holnap, vasárnap is folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc Díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
5: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya a ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
4: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

0: Élők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Tivadar. Halló, kedves Tivadar, itt van?
3: Itt vagyok, kedves Tibi bácsi.
2: Akkor halljuk a három előadót, ki lenne az első?
3: Van ilyen Ramiszerzáp, és akkor nekem megvált.
2: Akkor megvan a három előadó, hallgassák szeretettel. Ez volt Tivadar. A viszonthallásra.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Plusz vas.
1: 0620-22-22-122.
2: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
1: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
2: A vonalban
3: Gábor! Halló Gábor, itt vagy?
4: Itt vagyok.
3: Akkor halljuk a három előadót. Kik lennének akkor az előadók?
4: Hevesi Tomit, Backstreet Boys és Bon Jovit.
3: Rendben van Gábor, így teljesüljön minden kívánságot. Jöjjenek a dalok, hallgass továbbra is a Retro Rádiót. Szervusz, viszont hallásra!
4: Viszont.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Móni, hello, kedves Móni, halljam csengő hangján a három kívánságot. Első.
3: Hello, üdvözlöm, észidészi száma férjemnek, egy alfaszgata nővéremnek.
2: Köszönjük, Móni.
3: Le jó.

tudod segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Ilonka. No, kedves Ilonka, akkor mit kér ma műsorunktól?
3: A Ricky Poveritől a tüleimnek szeretném küldeni, a Rigérától egyet a férjemnek, és az Abbától meg egyet a fiamnak szeretnék küldeni, hogyha lehet.
2: Nekem nincs más feladatom lejátszani a dalokat, önök pedig élvezzék. Köszönjük szépen, csókolom!

Kedves hallgatói műsorunk végéhez értünk, következik a Keszli, amit remélem szívesen hallgatnak, és jövő héten ismét meghallgatnak minket a viszonthallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úticél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben két éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerre járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fogod segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt-Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb és egyben legtáncolhatóbb dalait is. Remélem együtt töltjük a következő 4 órát, sőt, pénteken és szombaton is várom Önöket.

Welcome to Miami, énekelte Will Smith itt a Retro Rádióban. 1998-as a felvétel, egy igazi party himnusz lett belőle, és belevágunk a műsor szerkesztésébe és lebonyolításába egyben. Jönnek a legnagyobb felvételek a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. A Holddala lesz az első, amellyel indítom a mai Fergeteg partit. Egy igazi klasszikus, ez a 90-es évekből. Jön az Álmokfutók itt a Retro Rádióban.

Demokrácia Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és a legtáncolatóbb nótákat fémjelző Fergeteg Partival jelentkezünk, és egy új sorozatunk is van egyébként, a Forever Young, de erről majd később beszélek, bár a dal, ami most jön, biztos, hogy oda is beleillene. Michael Jackson fantasztikus felvétele, a Black or White, itt a Retro Rádió Fergeteg Partiában.

szabadság szele, már úgy értem, hogy a Freedom jön itt a Retro Rádióban. George Michael, az előadó, egy igazi korszakos dal. Tartsanak, tartsatok velünk!

Insomnia, mármint a jelenség latin neve, a TNT dala következik, nem jön álom a szememre. Itt a Retro Rádió mai szombatesti fergetek partiában, az ikonikus TNT-s lágerrel szeretném zárni ezt az órát, hamarosan jön a folytatás, aztán

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézműves fizetési lehetőség biztosítását, élelmiszerbiztonság szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, azért, hogy az élelmiszer biztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
2: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel, a hazai termés egy harmadát pedig Békésvár megyében termesztik. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk második órája, ez itt a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Parti című műsor, szóval tudják, nem pénteken és szombaton várom Önöket egy mix résszel, a 3 óra, és egy válogatással, amely az első, és az már le is ment.

Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom azokat a nótákat, amelyek nélkül igazán nincsen házi buli, falunap, városnap, stadionos koncert, szóval semmi, ahol vegyes dalokat játszanak. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a szombat estéket, ilyenkor gyakorlatilag az ország nekiindul, és úgy látom, hogy néhány hete picit meg is emelkedett a nekiinduló emberek létszáma, száma, ez nagyon jó hír, és remélem, hogy marad is ez a tendencia. Szerintem nagy szüksége van mindenkinek arra, hogy találkozzon a másikkal. Nagy szüksége van arra, hogy ismerkedjen. Nagy szüksége van arra, hogy eltöltsön egy kis időt, kizárva a sárga csekket, a munkai problémákat, a magánéleti nehézségeket, döccenőket, szóval mindent. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió pont erről szól. Mindkét parti sorozatunk egyébként, nem kettő van, az egyik a Fergeteg Parti, ami műsor címe is egyben, másik pedig a Forever Young, amely azt jelenti, hogy örökké és igazán, de főleg lélekben fiatalok maradunk. Jön a folytatás, itt a Retro Rádió.

0: Ez volt a Retro Rádió mai Fergetek Pati című műsorának második órája. Ezután szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki, vagy csak egyszerűen megköszönni, mindenkinek, aki eljött a szimbolbéli Fergetek Partinkra, ahol nagyon nagy tömeg, hatalmas hangulat, igazi, szeretetteli, együtt élés volt tulajdonképpen azon, nem tudom, 6 óra, rengeteg vendég, rengeteg mosoly, pacsi, ölelés, fotózás, minden, sztár vendégek, nagyon sokan elfogadták a meghívást, olyan vendégek, akik egyébként nem is tudtak eljárni. Bulizni innen a műsorba is meghívtunk ilyenkor jó néhány itt béli vendéget, már Fergetek Partis vagy sztársávos vendégünket, és bizony el is jöttek, el is fogadták nagyon sokan a meghívást. Végvári Ádám olyan kis mini Neoton koncertet csapott ott a színpadon, hogy az valami elképesztő volt, és a Szép nyári nap című dallal zárta a saját szettjét. De most itt a Retro Rádióban megyünk tovább, hiszen folytatódik a Fergetek Parti, ahogy ígértem, mixben jön a folytatás is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására. Lassan vége az influenza szezonnak. Holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
4: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombatestét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és nem csak azok a dalok érkeznek ilyenkor, amelyeket megszoktak itt a Retro Rádión, hanem sok-sok különlegesség, igazi parti himnuszok is következnek.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Petro a lemezlovas, itt a mai Retro Rádió műsorban. Ő elsősorban Heves megyében csinálja a legnagyobb bulikat, de annyira sikeres, amiket ő csinál, hogy rengeteg meghívása van. Az ország gyakorlatilag bármely szegletében feltűnhet. Egy nagyon technikás, kiváló lemezlovasról van szó, és amit én nagyon szeretek benne, hihetetlen empatikus. És én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a dalok ismerete, nagyon fontos angolul tudjunk beszélni, nagyon fontos, hogy jó beszélőkéje legyen úgy általában a lemezlovasnak, vagy éppen jól keverje a dalokat egymás után, de azért én azt hiszem, hogy a legfontosabb attribútum mégiscsak a lélek, a kisugárzás, és az, hogy mit közvetítesz ott a színpadon, és ebben nagyon jó egyébként drága jó kollégám Petro is, de most megyek tovább, megyünk tovább, hiszen a zenére vagytok kíváncsiak, jön a folytatás itt a Fekete Pont.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája, és már a második mix óra is lepörgött. DJ Petro volt a vendégem itt a mai vendéglemezlovasok sorában, pontosabban ő maga a sor, mert hogy általában heti egy, max két vendégünk szokott jönni, többi pedig klasszikus, vagy Forever Young, vagy Fergeteg Parti mix. Remélem velünk tartanak itt a Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor három órában csak mixel, és csak mixben jönnek azok a dalok, amelyeket

minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon sok minden történik, és történt is a héten. Nagyon sok felé jártunk, voltunk egy fantasztikus tatai sportcsarnokos rendezvényen. Aztán voltunk Esztergomban, egy nagyon kellemes helyszínen, a rögbi pályán, ott a Dunaparton. Közben volt egy nagyon kedves, szeretetteli, privát szülinap, ahol tényleg olyan fantasztikus családot és baráti kört ismertem meg, amelyel biztos, hogy én is gazdagodtam, legalább annyit, mint talán remélem, akiknek szólt ez a buli. És mind a két nap folyamatosan hozta a nagy tömeget, és még egy nagyon fontos dolog, a Margit-szigeti helyszín újra él, és nem is számít ez reklámnak, mert ingyenes, tehát nem is kell fizetni érte. Viszont a legnagyobb retro előadók vannak ott, és a legnagyobb retro muzsikák szólnak. Nagyon-nagyon jó volt, már kettő is volt, mind a kettő nagyon jól sikerült. Természetesen minden pénteken várjuk a táncolni vágyó közönséget, és most itt a Retro Rádióban még egy dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Ballag már a Vén-diák, ugyanis a ballagások időszakát éljük, nagyon jó hangulatban telik, ez életem talán egyik legnagyobb élménye volt, még vissza tudom idézni. Felvettek már az egyetemre, készültem a katonaságra, akkor még nem tudtam, mi vár rám, de azt gondoltam, hogy majd én nagy harcos leszek, de visszatérve komolyan megnyertük az egyetemi bajnokságot középiskolásként, a Szegeden volt egy ilyen összbajnokság fiataloknak, és a mi középiskolás csapatunk legyőzte az egyetemi válogatottat, a Jaténak a válogatottját. Most már se a mi iskolánkat, se a Jatét nem úgy hívják, de ez most részletkérdés, viszont én nagyon boldog voltam, tele voltam önbizalommal, és jártuk körbe az iskola osztályait, egymás vállára tettük a kezünket, és énekeltük a klasszikus ballagási dalokat. Sajnos tanáraink közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk, de itt ezúton is szeretnék a Ságvári Gimnáziumból megköszönni mindenkinek, aki segített nekem, aki tanított, nevelt, egyengedte az utamat. Óriási felelősség a pedagógusoké. Sajnos hát az ember csak így 50 fölött látja be, igazán meg érzi át mélyében, de fantasztikus dolog, úgyhogy köszönöm szépen, menjünk is tovább, folytatódik a műsor itt a Retro Rádióban.

volt a Retrorádió Fergeteg Patti című műsorának mai szombat esti kiadása. Még egy gondolat a ballagásról. Nekünk lemezlovasoknak ilyenkor megsűrűsödnek a dolgaink, rengeteg meghívás érkezik, ugye több fajta ballagási buli is van, ilyen is, olyan is, én általában ilyen retro szettel vagy modern köntösbe csomagolt, de sok retro zenével érkezem ezekre a felkérésekre, és nagyon-nagyon szeretem. És igenis a fiatalok nagyon tudnak bulizni, nagyon kulturáltan tudnak bulizni, és bizony ismerik nagyon sokan azokat a retro nótákat, amelyek az én, vagy még a nálam is régebb óta fiatalok gyermekkorának dalai voltak. Köszönöm, hogy velem töltötték az időt, holnap újra találkozunk 10 órától a Sztársában. Attilának és Rolinak nagyon szépen köszönöm, hogy a műsor készítésében maradandót alkottak megint. Önöknek kívánok kellemes estét, nyugodalmas, békés jó éjszakát, sikeres éjszakákat, és búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy nagymama mondta, a szegedi mama, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Hétvégén. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.